0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. 1975, we brought you an album with a song.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Őszre tolódik a költségvetés benyújtásának határideje, egyre többen fordulnak.

0: A GVH-hoz tovább melegszik az idő, Demeter Tia vagyok. Ismét ősszel kell benyújtania a kormánynak a költségvetést. A kormány az Európai Uniós források lehívása érdekében államháztartási szabályok módosítását kezdeményezte. Ennek része a büdzsével kapcsolatos változtatás. A törvényjavaslatot a korábbi években már a tavaszi ülésszakban tárgyalta és elfogadta a parlament. Most azt rögzítenék, hogy a költségvetést október 1-e és október 31-e között kell benyújtani az országgyűlésnek. Egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Az elmúlt 3 év alatt másfélszeresére nőtt a fogyasztói jelzések száma. Tavaly már több mint 3000 bejelentés érkezett versenykorlátozó vagy megtévesztő gyakorlatokról, mondta rádióknak Horváth Bálint kommunikációs vezető.
1: 2025-ben a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette, közel 25%-uk az online kereskedelmi szektorra, míg mindegy 14%-uk a kiskereskedelemre, elsősorban az élelmiszer kiskereskedelemre irányult. Szintén nagy számú panasz érkezett a gazdasági versenyhivatalhoz, a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek különböző gyakorlataira vonatkozóan.
0: A GVH szakértői minden jelzést egyedileg vizsgálnak, és ha indokolt, intézkednek. Ismét teljes körűen intézhetik ügyeiket az MVM ügyfelei a társaság megújult rendszerében. Az informatikai fejlesztésnek köszönhetően egyszerűbbé, gyorsabbá és átláthatóbbá vált a villamos energiaszolgáltatással és a hálózati ügyekkel kapcsolatos ügyintézés. Az MVM Next mobil alkalmazásban továbbra is elérhető az elektronikus számlázás és a bankkártyás fizetés is. Újabb KAF villamos állt forgalomba Budapesten, ez a 38. ilyen szerelvény a fővárosban. A BKK közölte, a járműállomány folyamatos megújítása lehetővé teszi, hogy egyre több alacsony padlós szerelvény közlekedjen azokon a vonalakon, ahol már jelenleg is járnak. Összesen 51 KAF villamos beszerzése valósul meg, a gyártó a következő időszakban is folyamatosan adja át az új járműveket. Bár időnként megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet, az ország nagy részén több órás napsütésre van kilátás. Elvétve kialakulhatnak záporok, zivatarok, de az ország nagy részén számottevő csapadék ma nem várható. Mérsékelt légmozgás mellett 28-35 fok között mérhetjük a csúcsokat, az Alföldön lesz majd a legmelegebb. Holnap napos felhős időre készülhetünk, záporok, zivatarok helyenként előfordulhatnak, 31 és 36 fok között alakulnak majd a csúcsértékek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Megvan minden, gondom nincsen, mégis menekülök innen messze.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Sokan fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Újabb településekre érkezik a szűrőbusz. Szigorodnak a bérlakások szabályai Gyöngyösön. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 16-a van, csütörtök. Egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Az

0: Három év alatt másfélszeresére nőtt a fogyasztói jelzések száma. Tavaly már több mint 3000 bejelentés érkezett versenykorlátozó vagy megtévesztő gyakorlatokról, mondta rádiónknak Horváth Bálint kommunikációs vezető.
1: 2025-ben a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette, közel 25%-uk az online kereskedelmi szektorra, míg mintegy 14%-uk a kiskereskedelemre, elsősorban az élelmiszer kiskereskedelemre irányult. Szintén nagy számú panasz érkezett a gazdasági versenyhivatalhoz, a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek különböző gyakorlataira vonatkozóan.
0: A GVH szakértői minden jelzést egyedileg vizsgálnak, és ha indokolt, intézkednek. Júliusban újabb három településre látogat el a Markhot Ferenc Oktató Kórház szűrőbusza. A kórház honlapján tudatta, hogy a busz az ingyenes szűrővizsgálatokkal Poroszlón július 20-án, Istenmezején július 24-én, Erdőkövesden pedig július 28-án lesz elérhető. A buszon többek között nőgyógyászati és bőrgyógyászati szűrés, általános állapotfelmérés, valamint vércukor, koleszterin és triglicerid szintmérés is elérhető. Szeretnék, ha minél többen élnének a megelőző vizsgálatok lehetőségével. Szigorította az önkormányzati bérlakásokra vonatkozó szabályokat a gyöngyösi képviselőtestület, írja a heol.hu. Az új rendelet szerint nem kaphat önkormányzati bérlakást az, aki az ügyintézés során fenyegető vagy tisztességtelen magatartást tanúsít, illetve a hivatalos kapcsolattartási szabályok megszegésével próbál előnyhöz jutni. A módosítást az indokolta, hogy az elmúlt időszakban több esetben is atrocitások érték a hivatali ügyintézőket, önkormányzati képviselőket és bizottsági tagokat. A rendelet emellett pontosítja a bérlakásra való jogosultság feltételeit, egyszerűsíti a bérleti jogviszony meghosszabbítását és hiánypótlási lehetőséget is biztosít a kérelmezőknek. Megvan az idei évfája. A győztes címet 1976 szavazattal a szegvári Öreg Tölgy nyerte el. Az Ökotárs Alapítvány igazgatója Móra Veronika rádiónknak elmondta, hogy a Kocsányos Tölgy képviselheti Magyarországot az Európai Évfája versenyen.
2: Az évfája versenyben nem a legnagyobb vagy legöregebb fákat keressük, hanem azokat, amelyeknek valamilyen története van, valahogy kapcsolódik az emberek életéhez, akik vigyáznak rá, vagy megóvják, és mi ezeket a történeteket keressük, és díjazzuk az évfája versenyben. Hogy az ember és a természet közötti kapcsolat fontosságára nem csak az úgymond vad természet, hanem a körülöttünk, településeinken, városainkban élőlényekre, és köztük elsősorban a fákra ráirányítsa a figyelmet.
0: Lassan befejeződik a 25-ös főút Egeren átvezető szakaszának felújításának első üteme, jelezték a város közösségi oldalán. Több helyen már csak a végső aszfalt réteg leterítése van hátra, de ezzel még nem ér véget minden munka. A kivitelező később visszatér azokra a helyekre, ahol még vannak kisebb feladatok. Helyreállítják a járdákat és a kapubejárókat, felfestik az útburkolati jeleket és rendezik a munkaterületeket is. A teljes felújítás a tervek szerint november végéig tart. Addig a 25-ös főút Egeren átvezető szakasza végig munkaterületnek számít, ezért a közlekedőknek továbbra is fokozott figyelemmel kell közlekedniük. OTDK dicsőségfalat adtak át az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Krakkerházában, írja a heol.hu. Az installáció azoknak a hallgatóknak állít emléket, akik az elmúlt 10 évben helyezést értek el az Országos Tudományos Diákköri Konferencián. Az avatást az egyetemmé válás 10. évfordulója alkalmából tartották. A művészeti kar közreműködésével készült dicsőségfal nem csak a korábbi eredményeket őrzi, hanem a jelenlegi és a jövőbeli hallgatókat is ösztönözni szeretné. Az ünnepségen elhangzott, hogy az egyetem hosszú évek óta aktív szereplője a TDK mozgalomnak, és 2027-ben 2 OTDK szekcióházigazdája is lesz. A berzegyűrű idei kitüntetettje Zeke Katalin, olvasható a heol.hu-n. Az elismerést a gyöngyösi Berze Nagy János gimnázium tanévzáróján adták át. A magyar énekszakos tanár több mint 20 éve meghatározó alakja az iskola művészeti életének. Kórusvezetőként és pedagógusként is sokat tett a diákokért és az iskolai közösségért. A berzegyűrűvel minden tanév végén azt a pedagógust vagy dolgozót ismerik el, aki a legtöbbet teszi az intézményért. Zeke Katalin munkáját korábban a Gyöngyösváros kultúrájáért kitüntetéssel is elismerték, kórusai pedig több országos minősítő hangversenyen aranyminősítést szereztek. Kiképzési repüléseket tart a Magyar Honvédség. A repülődandár közösségi oldalán közölte, hogy július 16-a csütörtökig minden nap este 6 és éjfél között emiatt többek között Eger, Szolnok és Tiszafüred térségében is a megszokottnál nagyobb zajra lehet számítani. A repülések az éves kiképzési program részét képezik, és a pilóták felkészülését, valamint a légtérvédelem biztosítását szolgálják. Legyünk résen, ha külföldi koncertre, sportrendezvényre veszünk jegyet. Az internetes piacok megjelenésével a belépővásárlás egyszerűsödött, a nem hivatalos jegyértékesítési csatornákon azonban csalók is feltűnhetnek. Hívta fel a figyelmet Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Sok esetben nem megbízhatóak azok az eladók, akiktől vásároljuk ezeket a jegyeket. Különösen akkor, ha más magánszemélyektől különböző közösségi média marketplace-ek oldalon, vagy olyan önálló honlapokon, ahol tovább értékesítenek magánszemélyek jegyeket. Hiszen nem tudjuk, hogy ezek a jegyek valóban léteznek-e, illetve azt sem lehet tudni, hogy ha léteznek is, nem adják el több magánszemélynek, több vásárlónak, és sajnos volt olyan fogyasztói panaszunk, amit jelezték a fogyasztók, hogy a bejáratnál szembesültek vele, hogy az jegyükkel már valaki bement, nyilvánvaló az eladó több személy számára is eladta a jegyet.
0: A 30. Egri bor ünnepén kiválasztották az esemény hivatalos Egri csillagát és Egri bikavérét, írja a heol.hu. A döntést az Egri bikavér borlovagrend tagjai és az Egri borbarát hölgyek hozták meg. 19 Egri csillag és 27 Egri bikavér közül választották ki a győzteseket. A borokat nem pontozással értékelték, hanem páros összehasonlítások alapján döntöttek a továbbjutásról. Az ünnep Egri csillaga a Tummerer pincészet 2005-ös Egri csillaga, míg az Egri bikavér címet a Vince Béla pincészet Egri bikavér Superior 2018-as évjáratú bora nyerte el. Kihirdették a legjobb ételbor párosítás győztesét is, amely az Uzmo Beer Kitchen Porchetta szendvicse és az Egerszól borászat 2025-ös olasz Riesling Superior bora lett. A legutóbbi eső csak részben enyhítette az aszályt Heves megyében, Délhevesben azonban továbbra is nagy a vízhiány. A Hungarometttől a heol.hu megtudta, az elhúzódó szárazság és a rekordhőség jelentősen megviselte a mezőgazdaságot, különösen a kapás növényeket. Az öntözetlen kukorica állapota sok helyen még a 2022-es aszályos évnél is rosszabb. Heves megye nagy részén ugyan az elmúlt napokban körülbelül 10 mm eső esett, de a talaj továbbra is kritikus állapotban van. Délhevesben a talajból 136 mm csapadék hiányzik a telítettséghez képest. A Hungaromet szerint jelentős, országos csapadékra lenne szükség. A gyöngyösi képviselőtestület két új alpolgármestert választott rendkívüli ülésén, számolt be a heol.hu. A képviselők a polgármester javaslatára titkos szavazással Tuza Györgyöt és Vég Attilát bízták meg a feladattal, amelyet társadalmi megbízatásban látnak el. A rendkívüli ülést azért tartották, mert a júniusi testületi ülésen még nem választottak új alpolgármestert. A testület a működés átalakításáról is döntött, az oktatási nevelési, valamint részben a szociális területekért a jövőben tanácsnokként Szén Gabriella felel. Tovább erősödik a nyári meleg térségünkben. A legtöbb előrejelzés alapján a következő napokban ismét kánikulai idő várható. A nappali csúcs hőmérséklet jellemzően 32 és 34 fok között alakulhat, sőt a hétvége közelettével helyenként ennél is melegebb lehet. A napsütés továbbra is meghatározó lesz, de időnként gomoly felhők is megjelenhetnek az égen.
4: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello, jó reggelt kívánok! Július 16-án csütörtökön sok boldogságot a névnaposoknak, ők ma a Walterek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok. Mark Ronson és Amy Winehouse kezd. Jön a Backstreet Boys és Tom Novi is Limában mindjárt, ha pedig már is van valakinek közlekedési infója, megoszthatja a többiekkel 0620 55 55 155.
4: Best

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, az év 197. napja kezdődött el, július 16-a csütörtök. Ma van a kígyók világnapja. A jeles nap célja, hogy eloszlassa a hüllőkkel kapcsolatos tévhiteket és felhívja a figyelmet az ökológiai egyensúly fenntartásában betöltött pótolhatatlan szerepükre. Itt a Best FM, pedig hamarosan indítom a Unique dalát Füst láng nélkül, a folytatás pedig Tom Novié. Jön a tékit, jó reggelt!

0: Ezt a fel a legjobb zenék. 28-35 fok közötti maximum napsütés, gomoly felhők, vastagabbak és némi zápor, zivatar sem kizárt. Így telik a hét utolsó előtti munkanapja, mindjárt fél hét. Jó reggelt, hamarosan a Sugar Babes-zel folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Péter legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Sokan fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Újabb településekre érkezik a szűrőbusz. Szigorodnak a bérlakások szabályai Gyöngyösön. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 16-a van, csütörtök. Egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Az elmúlt 3 év alatt másfélszeresére nőtt a fogyasztói jelzések száma. Tavaly már több mint 3000 bejelentés érkezett versenykorlátozó vagy megtévesztő gyakorlatokról, mondta rádiónknak Horváth Bálint kommunikációs vezető.
2: 2025-ben a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette, közel 25%-uk az online kereskedelmi szektorra, míg mindegy 14%-uk a kiskereskedelemre, elsősorban az élelmiszer kiskereskedelemre irányult. Szintén nagy számú panasz érkezett a gazdasági versenyhivatalhoz, a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek különböző gyakorlataira vonatkozóan.
1: A GVH szakértői minden jelzést egyedileg vizsgálnak, és ha indokolt, intézkednek. Júliusban újabb 3 településre látogat el a Markot Ferenc Oktató Kórház szűrőbusza. A kórház honlapján tudatta, hogy a busz az ingyenes szűrővizsgálatokkal Poroszlón július 20-án, Istenmezején július 24-én, Erdőkövesden pedig július 28-án lesz elérhető. A buszon többek között nőgyógyászati és bőrgyógyászati szűrés, általános állapotfelmérés, valamint vércukor, koleszterin és triglicerid szintmérés is elérhető. Szeretnék, ha minél többen élnének a megelőző vizsgálatok lehetőségével. Szigorította az önkormányzati bérlakásokra vonatkozó szabályokat a gyöngyösi képviselőtestület, írja a heol.hu. Az új rendelet szerint nem kaphat önkormányzati bérlakást az, aki az ügyintézés során fenyegető vagy tisztességtelen magatartást tanúsít, illetve a hivatalos kapcsolattartási szabályok megszegésével próbál előnyhöz jutni. A módosítást az indokolta, hogy az elmúlt időszakban több esetben is atrocitások érték a hivatali ügyintézőket, önkormányzati képviselőket és bizottsági tagokat. A rendelet emellett pontosítja a bérlakásra való jogosultság feltételeit, egyszerűsíti a bérleti jogviszony meghosszabbítását és hiánypótlási lehetőséget is biztosít a kérelmezőknek. Tovább erősödik a nyári meleg térségünkben. A legtöbb előrejelzés alapján a következő napokban ismét kánikulai idő várható. A nappali csúcshőmérséklet jellemzően 32 és 34 fok között alakulhat. Sőt, a hétvége közelettével helyenként ennél is melegebb lehet. A napsütés továbbra is meghatározó lesz, de időnként komoly felhők is megjelenhetnek az égen. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Veszte fel a legjobb zenék. 28-35 fok közötti maximum napsütés, gomoly felhők, vastagabbak és némi zápor, zivatar sem kizárt. Így telik a hét utolsó előtti munkanapja, mindjárt fél hét. Jó reggelt, hamarosan a Sugar Babes-zel folytatjuk. Veszte fel a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok július 16-án csütörtökön, amikor is reggel nyugaton, délnyugaton lehetnek még záporok, zivatarok. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte már több órára kisüt a nap. De itt-ott továbbra is lehet zápor, zivatar, 28-35 fok között alakul a maximum, és nagyjából a következő napokban is hasonló időre készülhetünk. Most pedig zene reggeli tornához, Move Your Body, a Nina Sky-é a folytatása Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pillanatok maradtak 7 óráig, jó reggelt, jó utat, jó készülődést. A friss hírek után jön majd többek között Robbie Williams, Kylie Minogue-gal közös duettje. És a Well Hello dala is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: 0-24-ben készenlétben a vérlovagok. Új eszköz segíti a gyermekek ellátását. Az időjárás alakította a tavalyi termést. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 16-a van, csütörtök. A nyári hőségben sem áll le a sürgőségi vérszállítás. A vérlovagok Magyarország egyetlen önkéntes vérszállító közösségének tagjai a nap 24 órájában készenlétben állnak, és ha kell, azonnal indulnak. A kánikula extra kihívásairól Pribil Sándort, a szervezet alapítóját kérdeztük.
2: Nem egyszerű a melegben az életünk, tartjuk a frontot, hiszen ezért vagyunk. Most már jelenleg 4 autóval és 3 motorral szállítunk vért. Múlt héten például átlagosan 780 kilométert mentek. Mindenkit buzdítunk arra, hogy a nyári

0: szünetben, a szabadság alatt se felejts el, hogy nincs fontosabb annál, hogy elmenjünk vért adni, mert akkor ugye nem tudunk itt szállítani, nem csak az orvosi felkészültség legyen meg, hanem a hozzáadott eszköz is. A vérlovagok egyetlen feladat, hogy elszállítsák, de az összes többiben nem tudunk részt venni, ezért minden lehetőséget aknázzanak ki arra, hogy menjenek vért adni.
1: Új orvosi eszközzel bővült a Heves vármegyei Markot Ferenc Oktató Kórház gyermekosztálya. A kórház közölte, a videolaringoszkóp az altatás során segít az orvosoknak a légutak biztosításában, ami a gyermekeknél különösen nagy odafigyelést igényel. Az eszköz kamerája és fényforrása tiszta képet mutat a légutakról, így az orvosok könnyebben és biztonságosabban tudják elvégezni a beavatkozást. A kórház szerint ezzel nő az elsőre sikeres beavatkozások esélye, miközben csökken a sérülések és a szövődmények kockázata. Az új eszköz hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekek gyorsabban és nagyobb biztonságban kapjanak ellátást. Az aszály, a vízhiány és a tavaszi fagyok jelentősen befolyásolták Heves megye mezőgazdaságát tavaly, derül ki a vármegyei agrárjelentésből. A heol.hu azt írja, a legnagyobb veszteséget a kajszi és az őszi barack termesztők szenvedték el, miközben a megy termés mennyisége ismét meghaladta az almáét. A dokumentum szerint a szőlő továbbra is a legértékesebb termőföld Heves vármegyében. A kukorica és a búza termés átlaga is csökkent, ezért a szakemberek szerint hosszabb távon elengedhetetlen az öntözés fejlesztése. A jelentés arra is figyelmeztet, hogy a gazdálkodóknak egyre nagyobb kihívást jelentenek az időjárási szélsőségek. Továbbra is igazi nyári időre készülhetünk környékünkön. A meteorológiai előrejelzések alapján ismét tartós meleg valószínű. A nappali hőmérséklet többnyire 33 és 35 fok között alakulhat. Így a legmelegebb órákban jelentős hőterhelésre kell számítani. A napsütés mellett időnként megnövekedhet a felhőzet. A szél többnyire mérsékelt lesz.
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt, 7 óra elmúlt. Sokat hallottunk az iménti pillanatokban róla, a hőmérsékletről. Jöjjön most dalban ugyanez Temperature Sean Paultól, készül az N-Vogue, és itt lesz nem sokára Will Smith, és ha dugó baleset van, névnapos Waltert vagy szülinapost ünnepelne bárki, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Max Levente vagyok.
2: Best

Best FM a legjobb zenék, a 90-es és 2000-es éveket hozzuk el zenében, de felejthetetlen film élmények is fűződnek ehhez az időszakhoz. Például a 93-as Szabadítsátok ki Willy című film, amelyet pont a mai napon mutattak be abban az évben. A kiskamasz főhős és egy karcárnyú delfin nem mindennapi barátságát bemutató dráma nem bárt sikert aratott, és a kritikusok is elismerően nyilatkoztak róla. Betétdala a Michael Jackson által írt és előadott Will You Be There pedig 7 országban, többek közt az Amerikai Egyesült Államokban és Angliában is a top 10-be került. Most 2 nem kevésbé nagy volumenű előadó folytatja, Robbie Williams és Kylie Minogue, jön a Kids a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. 28-35 fok, napsütés, gomoly és vastagabb felhők és egy-egy zápor zivatar sem kizárt. Így telik július 16-a csütörtök. Még több részlet és friss infók a hírekben. 7:30 után pedig George Michael dala Too Funky hallható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Figyeljünk a hőségben állatainkra. Július végén indul a Várszínház. Továbbra is népszerű úti cél Eger. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A kánikulában pillanatok alatt forró csapdává válhat a zárt lakás házi kedvencek számára. Ők a hőségben sokkal gyorsabban kaphatnak végzetes hőgutát. A bentartott állatok védelméről és a legfontosabb óvintézkedésekről Seres Zoltánt, az Orpheus Állatvédő Egyesület elnökét kérdeztük.
2: Nagyon sok helyen, ha nincs megfelelő redőny, relúgsza vagy éppen függöny, üvegházhatásnak vannak kitéve. Díszmadarakat, hüllőket, halakat, mindenféle állatot próbáljunk meg a tűző napsugárzástól távolabb vinni, próbáljunk meg árnyékolni, sötétíteni a lakásokba, és akár 40-50-60 fokra ugyanúgy fölhevülhet a hőmérséklet, mint az autóban. Tehát azt látjuk egyébként, hogy állat-ember így a napon zavart állapotú, előfordulhat, hogy napszórásán fönn próbáljuk meg a külső-belső hűtés mellett orvosi segítséget kérni.
1: Az Egri Szabadtéri Várszínház idei évadát július 24-e és augusztus 2-a között rendezik az Egri Várban. Olvasható a heol.hu-n. A programsorozatot a Nikola Tesla Végtelen Energia című előadás nyitja meg. Július 25-én szombaton pedig Rúzsa Magdiot koncertet. A műsorban szerepel a Csak egy tánc volt című Szécsi Pál emlékest, valamint közös koncertet ad a 100 tagú cigányzenekar és a Csígi zenekar is. Az idei programból az Egri csillagok előadása sem maradt ki, amelyet idén immár 21. éve játszanak. A darabban ezúttal a cigány és jumorcsák szerepét új színészek alakítják. A Várszínház programjai színházi előadásokkal és koncertekkel várják a közönséget. Közel 1,6 millió vendégészakát regisztráltak tavaly Egerben és a környező településeken. Derül ki az Eger térsége turisztikai desztinációs menedzsment egyesület beszámolójából. A heol.hu szerint a térség ezzel továbbra is a Mátra-Bükk egyik legnépszerűbb úti célja maradt. Bár a belföldi vendégek száma nyáron csökkent, egyre több külföldi választotta Egert és környékét. A statisztikák szerint Eger, Mezőkövesd és Noszva is több vendégészakát ért el, mint egy évvel korábban. Eger tavaly 8 hónapon át az ország 10 legnépszerűbb vidéki úti célja között szerepelt, a Mátra-Bükk térségben pedig február kivételével minden hónapban az első helyen végzett. Tovább erősödik a nyári meleg térségünkben. A legtöbb előrejelzés alapján a következő napokban ismét kánikulai idő várható. A nappali csúcs hőmérséklet jellemzően 32 és 34 fok között alakulhat. Sőt, a hétvége közelettével helyenként ennél is melegebb lehet. A napsütés továbbra is meghatározó lesz, de időnként komoly felhők is megjelenhetnek az égen.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM-ben a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok július 16-án csütörtökön. A Valtereknek kívánok sok boldogságot névnapjukon, és ugyanezt kívánom a szülinapos Best FM hallgatóknak is. Nálunk épp kivezetik őket, viszont 91 éve a mai napon Oklahoma City-ben felállították a világ első parkolóóráját. 46 éve 1980. július 16-án először játszott együtt színpadon a Duran Duran zenekar. 1952-ben a mai napon született Stuart Copeland, amerikai dobos zeneszerző, a The Police tagja. 1958-ban ezen a napon született Michael Flatley, ír származású amerikai táncos, akit hatalmas sikerű ír step tánc műsorai tettek világhírűvé. És 1967. július 16 megszületett Will Ferrell, amerikai színész, komikus, a Saturday Night Live című műsor egykori szereplője, olyan filmek sztárja, mint a Diszkópatkányok, a Mi a Manó, vagy a Megjött apuci. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek. A 90

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

0: Dugóról, balesetről én most nem tudok, de ha van, jöhet a közlekedési info 0620 55 55 155. Nyugaton már esik az eső és érkezik szépen az ország középső és keleti felére is. Részletes időjárás jelentés a hírek végén, aztán zenélünk tovább. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Sokan fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Újabb településekre érkezik a szűrőbusz. Szigorodnak a bérlakások szabályai Gyöngyösön. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 16-a van, csütörtök. Egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Az elmúlt 3 év alatt másfélszeresére nőtt a fogyasztói jelzések száma. Tavaly már több mint 3000 bejelentés érkezett versenykorlátozó vagy megtévesztő gyakorlatokról, mondta rádiónknak Horváth Bálint kommunikációs vezető.
2: 2025-ben a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette, közel 25%-uk az online kereskedelmi szektorra, míg mindegy 14%-uk a kiskereskedelemre, elsősorban az élelmiszer kiskereskedelemre irányult. Szintén nagy számú panasz érkezett a gazdasági versenyhivatalhoz, a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek különböző gyakorlataira vonatkozóan.
1: A GVH szakértői minden jelzést egyedileg vizsgálnak, és ha indokolt, intézkednek. Júliusban újabb 3 településre látogat el a

0: Markot Ferenc oktató kórház szűrőbusza. A kórház honlapján tudatta, hogy a busz az ingyenes szűrővizsgálatokkal Poroszlón július 20-án, Istenmezején július 24-én, Erdőkövesden pedig július 28-án lesz elérhető. A buszon többek között nőgyógyászati és bőrgyógyászati szűrés, általános állapotfelmérés, valamint vércukor, koleszterin és triglicerid szintmérés is elérhető. Szeretnék, ha minél többen élnének a megelőző vizsgálatok lehetőségével. Szigorította az önkormányzati bérlakásokra vonatkozó szabályokat a gyöngyösi képviselőtestület, írja a heol.hu. Az új rendelet szerint nem kaphat önkormányzati bérlakást az, aki az ügyintézés során fenyegető vagy tisztességtelen magatartást tanúsít, illetve a hivatalos kapcsolattartási szabályok megszegésével próbál előnyhöz jutni. A módosítást az indokolta, hogy az elmúlt időszakban több esetben is atrocitások érték a hivatali ügyintézőket, önkormányzati képviselőket és bizottsági tagokat. A rendelet emellett pontosítja a bérlakásra való jogosultság feltételeit, egyszerűsíti a bérleti jogviszony meghosszabbítását és hiánypótlási lehetőséget is biztosít a kérelmezőknek. Tovább erősödik a nyári meleg térségünkben. A legtöbb előrejelzés alapján a következő napokban ismét kánikulai idő várható. A nappali csúcshőmérséklet jellemzően 32 és 34 fok között alakulhat. Sőt, a hétvége közelettével helyenként ennél is melegebb lehet. A napsütés továbbra is meghatározó lesz, de időnként komoly felhők is megjelenhetnek az égen. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Most az július 16-án csütörtökön, 4 perccel 8 óra után. Jó reggelt, jó munkát, jó utat, jó pihenést a szabadságolóknak, sok boldogságot a Waltereknek, a szülinaposoknak, és mindenkinek minden szépet és jót kívánok. Remélem, jól telik a nap, ehhez próbálok hozzátenni jó zenékkel, a legjobb zenékkel. Justin Timberlake és a Can't Stop the Feeling kezd.
2: Best FM, a

0: Best FM, a legjobb zenék. Két helyen alakult ki 5-6 kilométert meghaladó torlódás autópályáinkon, az egyik az M1-esen Budapest felé Szárliget térségében, a másik pedig az M5-ösön Ócsánál Röszke felé, mindkét helyen munkavégzés a torlódás oka. Jó utat, kitartást, ha dugó baleset van, várom a közlekedési infót a 0620 55 55 155-re. Még ebben a fél órában hallhatunk Coolio-t, mindjárt Airi Mafiát, most pedig jön Ed Sheeran a Bad Habits-szel.
1: Best FM, a

0: Best FM, a legjobb zenék, kedves fociért nem annyira rajongó Best FM hallgatók, nem kell másokat kibírni. Egy szombati bronzmeccs és a vasárnapi döntő és vége a 2026-os foci világbajnokságnak. Tegnap ugyanis lezajlott a második elődöntő, úgyhogy spanyol-argentin döntő lesz, a bronzmeccset pedig Franciaország és Anglia játsza. Tartunk most egy rövid információs szünetet, rögtön 8:30, jó reggelt, a hírek után Sophie B. Hawkins énekel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: 0-24-ben készenlétben a vérlovagok. Új eszköz segíti a gyermekek ellátását. Az időjárás alakította a tavalyi termést. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 16-a van, csütörtök. A nyári hőségben sem áll le a sürgőségi vérszállítás. A vérlovagok Magyarország egyetlen önkéntes vérszállító közösségének tagjai a nap 24 órájában készenlétben állnak, és ha kell, azonnal indulnak. A kánikula extra kihívásairól Pribil Sándort, a szervezet alapítóját kérdeztük.
2: Nem egyszerű a melegben az életünk, tartjuk a frontot, hiszen ezért vagyunk. Most már jelenleg 4 autóval és 3 motorral szállítunk vért. Múlt héten például átlagosan 780 kilométert mentek. Mindenkit buzdítunk arra, hogy a nyári szünetben, a szabadság alatt se felejtse el, hogy nincs fontosabb annál, hogy elmenjünk vért adni, mert akkor ugye nem tudunk itt szállítani. Nem csak az orvosi felkészültség legyen meg, hanem a hozzáadott eszköz is. A vérlovagok egyetlen feladat, hogy elszállítsák, de az összes többiben nem tudunk részt venni, ezért minden lehetőséget aknázzanak ki arra, hogy menjenek vért adni.
1: Új orvosi eszközzel bővült a Heves vármegyei Markot Ferenc Oktató Kórház gyermekosztálya. A kórház közölte, a videolaringoszkóp az altatás során segít az orvosoknak a légutak biztosításában, ami a gyermekeknél különösen nagy odafigyelést igényel. Az eszköz kamerája és fényforrása tiszta képet mutat a légutakról, így az orvosok könnyebben és biztonságosabban tudják elvégezni a beavatkozást. A kórház szerint ezzel nő az elsőre sikeres beavatkozások esélye, miközben csökken a sérülések és a szövődmények kockázata. Az új eszköz hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekek gyorsabban és nagyobb biztonságban kapjanak ellátást. Az aszály, a vízhiány és a tavaszi fagyok jelentősen befolyásolták Heves megye mezőgazdaságát tavaly, derül ki a vármegyei agrárjelentésből. A heol.hu azt írja, a legnagyobb veszteséget a kajszi és az őszi barack termesztők szenvedték el, miközben a megy termés mennyisége ismét meghaladta az almáét. A dokumentum szerint a szőlő továbbra is a legértékesebb termőföld Heves vármegyében. A kukorica és a búza termés átlaga is csökkent, ezért a szakemberek szerint hosszabb távon elengedhetetlen az öntözés fejlesztése. A jelentés arra is figyelmeztet, hogy a gazdálkodóknak egyre nagyobb kihívást jelentenek az időjárási szélsőségek. Továbbra is igazi nyári időre készülhetünk környékünkön. A meteorológiai előrejelzések alapján ismét tartós meleg valószínű. A nappali hőmérséklet többnyire 33 és 35 fok között alakulhat. Így a legmelegebb órákban jelentős hőterhelésre kell számítani. A napsütés mellett időnként megnövekedhet a felhőzet. A szél többnyire mérsékelt lesz.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Ezt a fennben a legjobb zenék, a legendás Grease, 2000-rel idézzük meg az ezredforduló klub hangulatát, 1 perccel 3:49 után pedig jó hír jön nyugat felől, nyugaton már esik is az eső, szóval jön egy kis csapadék, frissít minket az ország középső és majd később a keleti felét is. Közben azért előtte utána marad a kánikula, holnap például 35 fok is lehet a legmelegebb pillanatokban. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt, jó utat, jó munkát!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, július 16-a friss hírei, és 9 után szólnak tovább a legjobb zenék, például Enesztésától. És többek között a Noxtól is.
2: Szeretem az élet hajnali dalát, szeretem a fények nappali szavát.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a lakáskultúra, a vidék íze és az automotor

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Figyeljünk a hőségben állatainkra. Július végén indul a Várszínház. Továbbra is népszerű úti cél Eger. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A kánikulában pillanatok alatt forró csapdává válhat a zárt lakás házi kedvencek számára. Ők a hőségben sokkal gyorsabban kaphatnak végzetes hőgutát. A bentartott állatok védelméről és a legfontosabb óvintézkedésekről Seres Zoltánt, az Orpheus Állatvédő Egyesület elnökét kérdeztük.
2: Nagyon sokan, ha nincs megfelelő redőny, relúgsza vagy éppen függöny, üvegházhatásnak vannak kitéve. Díszmadarakat, hüllőket, halakat, mindenféle állatot próbáljunk meg a tűző napsugárzástól távolabb vinni, próbáljunk meg árnyékolni, sötétíteni a lakásokba, és akár 40-50-60 fokra ugyanúgy fölhevülhet a hőmérséklet, mint az autóban. Tehát azt látjuk egyébként, hogy állatember így a napon zavart állapotú, előfordulhat, hogy napszórásán fönn próbáljuk meg a külső-belső hűtés mellett orvosi segítséget kérni.
1: Az Egri Szabadtéri Várszínház idei évadát július 24-e és augusztus 2-a között rendezik az Egri Várban. Olvasható a heol.hu-n. A programsorozatot a Nikola Tesla Végtelen Energia című előadás nyitja meg. Július 25-én szombaton pedig Rúzsa Magdiot koncertet. A műsorban szerepel a Csak egy tánc volt című Szécsi Pál emlékest, valamint közös koncertet ad a 100 tagú cigányzenekar és a Csígi zenekar is. Az idei programból az Egri Csillagok előadása sem maradt ki, amelyet idén immár 21. éve játszanak. A darabban ezúttal a cigány és jumorcsák szerepét új színészek alakítják. A Várszínház programjai színházi előadásokkal és koncertekkel várják a közönséget. Közel 1,6

0: 10 millió vendégészakát regisztráltak tavaly Egerben és a környező településeken. Derül ki az Eger térsége turisztikai destinációs menedzsment egyesület beszámolójából. A heol.hu szerint a térség ezzel továbbra is a Mátra-Bükk egyik legnépszerűbb úti célja maradt. Bár a belföldi vendégek száma nyáron csökkent, egyre több külföldi választotta Egert és környékét. A statisztikák szerint Eger, Mezőkövesd és Noszva is több vendégészakát ért el, mint egy évvel korábban. Eger tavaly 8 hónapon át az ország 10 legnépszerűbb vidéki úti célja között szerepelt. A Mátra-Bükk térségben pedig február kivételével minden hónapban az első helyen végzett. Tovább erősödik a nyári meleg térségünkben. A legtöbb előrejelzés alapján a következő napokban ismét kánikulai idő várható. A nappali csúcshőmérséklet jellemzően 32 és 34 fok között alakulhat. Sőt, a hétvége közelettével helyenként ennél is melegebb lehet. A napsütés továbbra is meghatározó lesz, de időnként komoly felhők is megjelenhetnek az égen.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: És egy friss közlekedési infó Zolitól, azt írja: M1 Budapest felé Tatabányánál az átterelt belső sávban lerobbant egy kis busz. Óriási a dugó. Köszönjük szépen kitartást arra felé. 20-as 55 55 155 telefon SMS Viber számunk, 4 perccel múlt 9. A Punjabi MC kezd a Mundian Tubakkével. Maxim Levente vagyok.
1: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es éveket most a francia Allianz Ethnic idézi meg. No limits, nincsenek határok, és hát ez az idei FIFA világbajnokságon az argentinokra igaz a leginkább. Előttük valóban nincsenek határok. A címvédő újból bejutott a döntőbe, és ha már szóba kerültek a franciák, ők a tegnap vereséget szenvedett angolokkal játsszák majd a bronzmeccset szombaton.

0: Best FM, a legjobb zenék. Több mint 10 kilométeres a dugó az M1-esen Budapest felé. Tatabányánál az átterelt belső sávban lerobbant egy kis teherautó, és megkezdődött a helyreállítás az M3-ason a határ felé vezető oldalon Gödöllő térségében a Babati pihenőhelynél, a tegnapi kamionbaleset helyszínénél. 2-3 kilométeres ott az araszolási útat. Ha dugó baleset van, várom az infót én is. 0620-55-55-155. Red Hot Chili Peppers, mindjárt Geszti Péter és Péter Fibori, most pedig Néj Olyan, a Sexy Love-vel a Besten.
1: Best

Best FM a legjobb zenék a szeretet rezgései az éterjén. A Soul Searcher és a Feel in Love, és nem csak szeretetet érezhetünk, hanem a bőrünkön esőcseppeket, illetve ugyanakkor meleget is. Kánikula, záporok, zivatarok, így telik július 16-a csütörtök. Még holnap is meleg lesz, akár 35 fok is lehet, de az eső remélhetőleg mindenhol frissít egy kicsit a hőségen.

0: többek között szó lesz a szexről. Let's Talk About Sex címmel a Salt and Pepper dala biztosan itt lesz, és nem utolsó sorban, Fluor is. Kicsi lány, oh, szia, hello, álljuk össze, mint két kicsi lány. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Sokan fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Újabb településekre érkezik a szűrőbusz. Szigorodnak a bérlakások szabályai Gyöngyösön. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 16-a van, csütörtök. Egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Az elmúlt 3 év alatt másfélszeresére nőtt a fogyasztói jelzések száma. Tavaly már több mint 3000 bejelentés érkezett versenykorlátozó vagy megtévesztő gyakorlatokról, mondta rádiónknak Horváth Bálint kommunikációs vezető.
2: 2025-ben a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette, közel 25%-uk az online kereskedelmi szektorra, míg mindegy 14%-uk a kiskereskedelemre, elsősorban az élelmiszer kiskereskedelemre irányult. Szintén nagy számú panasz érkezett a gazdasági versenyhivatalhoz a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek különböző gyakorlataira vonatkozóan.
1: A GVH szakértői minden jelzést egyedileg vizsgálnak, és ha indokolt, intézkednek. Júliusban újabb 3 település

0: sorsa látogat el a Markot Ferenc Oktató Kórház szűrőbusza. A kórház honlapján tudatta, hogy a busz az ingyenes szűrővizsgálatokkal Poroszlón július 20-án, Istenmezején július 24-én, Erdőkövesden pedig július 28-án lesz elérhető. A buszon többek között nőgyógyászati és bőrgyógyászati szűrés, általános állapotfelmérés, valamint vércukor, koleszterin és triglicerid szintmérés is elérhető. Szeretnék, ha minél többen élnének a megelőző vizsgálatok lehetőségével. Szigorította az önkormányzati bérlakásokra vonatkozó szabályokat a gyöngyösi képviselőtestület, írja a heol.hu. Az új rendelet szerint nem kaphat önkormányzati bérlakást az, aki az ügyintézés során fenyegető vagy tisztességtelen magatartást tanúsít, illetve a hivatalos kapcsolattartási szabályok megszegésével próbál előnyhöz jutni. A módosítást az indokolta, hogy az elmúlt időszakban több esetben is atrocitások érték a hivatali ügyintézőket, önkormányzati képviselőket és bizottsági tagokat. A rendelet emellett pontosítja a bérlakásra való jogosultság feltételeit, egyszerűsíti a bérleti jogviszony meghosszabbítását és hiánypótlási lehetőséget is biztosít a kérelmezőknek. Tovább erősödik a nyári meleg térségünkben. A legtöbb előrejelzés alapján a következő napokban ismét kánikulai idő várható. A nappali csúcshőmérséklet jellemzően 32 és 34 fok között alakulhat. Sőt, a hétvége közelettével helyenként ennél is melegebb lehet. A napsütés továbbra is meghatározó lesz, de időnként komoly felhők is megjelenhetnek az égen. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Blast FM. A legjobb zenék. Blast FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ebben az órában a Soul to Soul-tól, a Salt and Pepper-től nem sokára a Tankcsapdazúz, és kezdünk már is a House of Glass-szel és Giorgio Giordano-val Disco Down. A Best FM virtuális diszkójában pedig ma is lehet 6 és 8 között levezetni, és igazán táncolható stílusé a csütörtöki nap, a dancey, úgyhogy a Night Shift házigazdája a 6-tól White Boy, 7-től pedig DJ Miller, bár mindenkit sok szeretettel. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, én Max Levente vagyok, ez pedig a
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Van egy téma, amire mindannyian gondolunk, a legtöbben csináljuk is, de beszélni róla, na azon még mindig szeretünk pironkodni. Szerencsére a popzene nem csak arra jó, hogy táncra perdüljünk, hanem arra is, hogy felnyissa a szemünket. 1991-ben három csaj úgy döntött, hogy ideje félretenni a szégyenlősséget, és egyenesen a lényegre térni. Úgyhogy elég a mellébeszélésből. Beszéljünk végre a szexről. Érkezik a Salt-N-Pepa és a Let's Talk About Sex a Best-en.
1: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Friss közlekedési hírek az M1-esen Budapest felé, Tata és Tatabánya között, valamint Biatorbágy térségében. Az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a külső sávban. Aki teheti, személyautóval az átterelt belső sávot használja. Az M3-ason a határ felé, Gödöllő térségében a Babati pihenőhelynél megkezdték a tegnapi kamionbaleset helyreállítási munkáit. A 32-es kilométernél emiatt a forgalmat a pihenőhelyen keresztül terelik, 2-3 kilométeres a dugó. Az M5-ösön is dolgoznak Ócsa térségében, a növényzetet gondozzák a Röszke felé vezető oldalon, mozgó terelés mellett így csak egy sáv járható, ott is lassabb a haladás. Jó utat, ha a dugó baleset van, várom a közlekedési infót. 0620 55 55 155-ös hívható SMS Viber számunkra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Mm-hmm.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Zalaegerszeget már elhagyta, Pécs és Székesfehérvár vonalában tart a csapadékzóna, és folyamatosan halad kelet felé. Jön egy kis frissítő, tehát részletek a hírek végén, a délelőtt utolsó órájában pedig hallgatunk majd Counting Crows-t. És jön az Airi Mafia is. Hívható SMS Viber számunk változatlan 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do-wop-a-do-wop-shoo, do-wop-a-do-wop-shoo.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nőttek a bérek, friss májusi adatokat közölt a KSH. Önkéntesek segítenek a Balatonnál, elöntötte a partvidéket az Adriai-tenger. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Itt vannak a friss bérstatisztikák. A KSH jelentése szerint májusban a bruttó átlagkereset éves viszonylatban 8,7%-kal nőtt, mintegy 764 ezer forintra, míg a nettóbér 11%-kal volt magasabb, mint tavaly ilyenkor, majdnem 536 ezer forintra nőtt. A reálkereset 9%-kal emelkedett. Egyes szektorok között jelentős a különbség a bruttó béreknél, míg a pénzügyi biztosítási szektorban több mint 1 millió 300 ezer forint volt a bruttó átlagkereset, addig a szálláshelyszolgáltatás vendéglátás területén mintegy 490 ezer forint. Idén nyáron is megkezdte munkáját a balatoni első segélynyújtó szolgálat a tó déli partján. Évről évre többszörös a túljelentkezés, így a legfelkészültebb önkéntesek segítik a bajba jutottakat 7 település 10 strandján, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
2: A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt kötelékében dolgozó fiatalok rendszeresen járnak a tanévben iskolai előadásokra, rendezvényekre, viszont a nyári időszakban erre nincs lehetőség, éppen ezért sokan jelentkeznek önkénteskedni. Kiemelten fontos az is, hogy nagyon sok olyan önkéntesünk van, aki az első segélynyújtás alapjaival megismerkedett. Ezek a fiatalok azok, akik egyébként később egészségügyi pályát választanak, azt se felejtsük el, hogy sokan közülük most járnak először a Balatonon. Kellemes időeltöltést, a kikapcsolódást, illetve a hasznos tevékenységet lehet ötvözni.
1: Mintegy 200 ezeren támogatták a rászoruló gyerekek táboroztatásában az Ökumenikus Segélyszervezetet. 91 millió forint felajánlás érkezett, ennek harmadát közvetlenül táboroztatásra fordítja a szervezet, a többit pedig a kapaszkodó programra. 14 és 18 év közötti gyermek fiatal vehet részt különféle tematikájú napközis és bentlakásos nyári táborokban. Meteocunami alakult ki az Adriána tenger középső és északi térségében. Hvar szigetén, Starigradiban elöntötte a rakpartot, majd rövid időn belül annyira visszahúzódott a víz, hogy a kikötött hajók megfeneklettek. A jelenséget a légnyomás hirtelen változása idézi elő. A borultabb tájakon is fokozatosan felszakadozik a felhőzet, a Dunántúlon még előfordulhat eső, zápor, zivatar, de aztán arrafelé is kisüt a nap. A csapadékzóna a középső tájak felé vonul és jelentősen gyengül. Az északi középhegységben és az Alpok alján lehet lokálisan egy-egy zápor, zivatar. 29-34 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 19-26 fok közé hűl a levegő. Holnap csak kevés felhő zavarja a napsütést, estétől borul be jobban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elsőként Avril Lavigne, Skaterboy című dala, amelytől remélhetőleg lankadó reggeli lendületünk újból erőre kap. De itt lesz ebben az órában az IMF, Idacore, Fedla Grandal, Kylie Minogue, Robbie Williams és a Gorillaz is. Hívható SMS Viber 20-as 55-55-155, Max M. Levente vagyok. Ez a

0: Best FM a legjobb zenék. Igazi sztárparádéja a Vásznon. Máton látható a mozikban Christopher Nolan odüsszeája. És egy sztori egy másik kultikus filmről, amikor James Cameron megírta a Terminátor forgatókönyvét, annyira le volt égve, hogy kocsiban élt. A stúdiók imádták az ötletet, de nem akarták, hogy egy tapasztalatlan zöldfülű filmes rendezze meg a mozit. Cameron viszont ragaszkodott hozzá, hogy ő dirigálhassa a filmet, hogy ezt elérje, eladta a forgatókönyv jogait a producernek mindössze $1 cserébe azért a feltételért, hogy kizárólag ő rendezheti meg a filmet. A dolog bejött, a film kultikus lett, Cameron karrierje beindult, a producert, aki egy hölgy, pedig később feleségül is vette. Hihetetlen sztorik és hihetetlen slágerek a 90-es és 2000-es évekből, a következőnek is ez a címe, Unbelievable, az IMF jön a Besten.
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedés. Torlódik az M1-es Budapest felé Szárliget után, valamint Herceghalom és Biatorbágy között. Ott ráadásul nem egyszerű a helyzet, mert a vele párhuzamos 1-es főút Herceghalom és Biatorbágy közötti szakaszán baleset miatt teljes útzár van. Dolgoznak az M5-ösön Ócsa térségében a Röszke felé vezető oldalon mozgó terelés mellett, így csak egy sáv járható, ott is torlódnak az autók, akár csak az M3-ason a határ felé Gödöllőnél, szintén munkavégzés miatt. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó étvágyat az ebédhez mindjárt dél, gyors helycsere a stúdióban. Megjött Majoros Rita, Bob Marley és MC Light, Jamminyét már ő fogja elindítani a hírek után. Maxim Leventa vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Róz Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drroz.hu.
3: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nagyon alacsony a hazai tavak és folyók vízállása. Szalmonella miatt hívnak vissza instant leveseket. Estére mindenütt felszakadozik a felhőzet. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Továbbra is a víz visszatartása a legfontosabb feladat. Országosan már mintegy 710 millió köbméter vizet sikerült megfogni, ami több, mint a tavaly nyári eredmény, mondta rádiónknak az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella arra is kitért, hogy a hazai tavak és folyók vízállása nagyon alacsony.
2: A most következő egy-két napban mind a Balaton, mind pedig a Velencei tó vízállása stagnál majd. Időnként előfordulhatnak lokális csapadékok ezeken a területeken, ez pedig arra elég, hogy a párolgást lassítsa. A Duna vízgyűjtő területére a legeslegfrissebb előrejelzések szerint érkezik némi csapadék, ez pedig azt jelenti, hogy a hét végétől egy pár deciméteres vízszintemelkedés valószínűsíthető a Dunán. A Tisza vízgyűjtőjén azonban jelentős csapadék nem lesz, ott további stagnálás és további alacsony vízállás várható.
1: Szalmonella fertőzés miatt hívtak vissza instant leveseket és instant tészta leveseket. A Fogyasztóvédelmi Hatóság közölte, hogy a Riva márkájú forró vízzel készíthető termékeket kivonja a forgalomból, ízesítéstől, kiszereléstől, tételazonosítótól és minőség megőrzési időtől függetlenül az összeset. Azt kérik, hogy aki vásárolt ilyen instant ételt, ne fogyassza el azt, vigye vissza a vásárlás helyére, ahol visszakapja az árát. A termékhez kapcsolhatóan már hazánkban is azonosítottak fertőzést, ami összefüggésbe hozható az Európa szerte tapasztalható megbetegedésekkel. Újabb csempész bukott le, ezúttal mintegy 4500 doboz illegális cigarettát találtak a pénzügyőrök egy román furgonban az M1-esen, közölte a NAV. Olaszországba tartott a szállítmány, a csempész cigit a jármű padló lemeze alá rejtették. A sofőr azt állította, nem is tudott róla, hogy mit visz. A 10 millió forint értékű bolgár zárjegyes dohányterméket lefoglalták, és eljárás is indult. Az elkövető 20 millió forintos bírságra számíthat. Népszerű volt a Magyar Nemzeti Múzeum Attila kiállítása. Fél év alatt több mint 113 ezeren látták a tárlatot a június 12-i zárásig. A kiállítás 13 ország 64 múzeumának mintegy 400 műtárgyát vonultatta fel. A borultabb tájakon is fokozatosan felszakadozik a felhőzet, a Dunántúlon még előfordulhat eső, zápor, zivatar, de aztán arrafelé is kisüt a nap. A csapadékzóna a középső tájak felé vonul és jelentősen gyengül. Az északi középhegységben és az Alpok alján lehet lokálisan egy-egy zápor, zivatar. 29-34 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 19-26 fok közé hűl a levegő. Holnap csak kevés felhő zavarja a napsütést, estétől borul be jobban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép csütörtököt, csodás délutánt kívánok mindenkinek, jó hangulatút, jó kedvűt, sok-sok napsütéssel. Én Majoros Rita vagyok, hát ezekre lehet számítani egyébként a mai délutánon is, úgyhogy mindenképpen tartsanak velem, mellé pedig isteni zenéket hozok, amik azért segítenek, hogy átlendüljünk és már a hétvégére gondoljunk. Bob Marleyvel indulunk.
0: Best FM.

Vesztefem a legjobb zenék, remélem ma délután is egy kis időt legalább velem töltenek, és a legjobb zenéket együtt hallgatjuk, vagy ha több idejük van, akkor mindenképpen maradjanak, akár kora estig, hiszen a legjobb zenéket ma is itt kapják, 90-es, 2000-es évek a legnagyobb kedvenc időszakunk, úgyhogy hadd szóljon. A napkérdését is hamarosan felteszem, természetesen információkkal is szolgálok ma délután, de csak a Fleet the Script dala után, de itt lesz a Rasmus is, jön a Bombon, PM Down, úgyhogy nem fogunk kudatkozni. Csodás napot! Flip the script is in the house, come on, flip the script is in the house, yeah, flip the script.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is sokan ültek autóba, teherautóba, vagy éppen kamionba, hiszen dolgoznak is sokan az utakon, úgyhogy figyeljünk egymásra ma is, ha pedig bárkinek információja van, megköszönöm, hogyha ma is jelentkezik. Én pedig, ahogy megkapom ezeket az infókat, már adom is tovább. Az M0-ás autóúton a déli szektorban több helyen is munka folyik ma. Az M1-es autópálya felé vezető oldalon Dunaharaszti térségében aszfaltmarási munkák miatt mozgó tereléssel a külső sávban zárva a 21-es és a 22-es kilométerek között. Távolabb az M5-ös autópálya csomópontjánál a 29-es kilométernél külső sávzárás mellett dolgoznak. Mindkét helyen torlódás van. Az ellenkező oldalon az M5-ös csomópont után kamerakarbantartás van, a 32-es kilométernél csak egy sáv járható, itt legalább 3 kilométeres a torlódás. Az M3-ason a határ felé vezető oldalon Gödöllő térségében a Babati pihenőhelynél megkezdték a helyreállítási munkálatokat a tegnap történt súlyos baleset helyszínénél, a 32-es kilométernél. Emiatt a forgalmat a pihenőhelyen keresztül terelik, és legalább 2-3 kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ez az SMS, a Viber is hívható telefonszámunk. Bárkinek útinfója van, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedés.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hogy telik a csütörtök délután? Remélem, hogy igazán kellemesen, és hogy nem csak munkában hallgatják a Best FM-et, hanem sokan mondjuk nyaralnak, vagy éppen most indulnak. Hát a következő órában önöknek is tartogatok útközben igazi jó slágereket, de természetesen azokra is gondolok, akik csak úgy, mint én, a munkahelyükön hallgatják a Best FM-et. Itt lesz Manu Chao és a Bongo Bong. Mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig a Krisztális jön, és a Vigyázz rám.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött a kormány, írt a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, a Baross Gábor program részleteit jövő héten ismertetik a közlekedési és beruházási miniszterrel közösen. Vitézi Dávid korábban a közösségi közlekedés fejlesztésével összefüggő törvényjavaslatot ismertetve a parlamentben arról beszélt, hogy a javaslat szorosan összefügg az Európai Uniós források hazahozatalával és a járműparkra, valamint a szolgáltatásokra koncentrál. A Baross Gábor programmal pedig 10 évnél hosszabb időre határoznák meg a vasútfejlesztési terveket. 80 helyszínen és 250 kilométeren kezdett útfelújításban a Magyar Közút, ezt is a közlekedési tárca vezető jelezte. Vitézi Dávid közösségi oldalán számolt be arról, hogy 20 ezer kilométer közút van rossz állapotban a 31 ezer kilométeres fő- és mellékúthálózaton, ezen sürgősen változtatni kell. Jelezte azt is, egy lépésben nem lehet behozni az elmúlt évek lemaradását, de a munka elkezdődött. Mintegy 200 ezeren támogatták a rászoruló gyerekek táboroztatásában az Ökumenikus Segélyszervezetet. 91 millió forint felajánlás érkezett. Ennek harmadát közvetlenül táboroztatásra fordítja a szervezet, a többit pedig a kapaszkodó programra. 1004 és 18 év közötti gyermek fiatal vehet részt különféle tematikájú napközis és bentlakásos nyári táborokban. Nem lesz balatonátúszás a hétvégén. A szervező BSI ügyvezetője rádiónknak elmondta, a kiszámíthatatlan időjárás miatt született meg a döntés. Kocsis Árpád jelezte, a balatonátúszást várhatóan jövő hétvégén rendezik meg Rébfülöp és Balatonboglár között.
1: A Siófoki Meteorológiai Szolgálat az a döntés született a mai napon, hogy ezen a hétvégén az idő Balaton áthúzást és a Jettel Balaton áthúzást nem tudjuk megrendezni. Az időjárás várható változása, a bizonytalansága miatt biztonságosan nem lehet lebejteni az eseményt. Akiknek nem felel meg a következő hétvége, az vissza tud lépni az eseménytől, és a döntés pedig jövő héten csütörtökön, szintén délben születik meg.
0: Az eseményre mintegy 14 ezeren neveztek. A borultabb tájakon is fokozatosan felszakadozik a felhőzet, a Dunántúlon még előfordulhat eső, zápor, zivatar, de aztán arrafelé is kisüt a nap. A csapadékzóna a középső tájak felé vonul és jelentősen gyengül. Az északi középhegységben és az Alpok alján lehet lokálisan egy-egy zápor, zivatar. 29-34 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 19-26 fok közé hűl a levegő. Holnap csak kevés felhő zavarja a napsütést, estétől borul be jobban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után is isteni slágerek itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok, remélem, hogy mindenkinél kellemesen alakul ez a csütörtök délután, és már egy picit tud a hétvégében gondolkodni. Jöhetnek akár a tervek is, miközben hallgatjuk Kanye West dalát, jön a Stronger, itt lesz Manu Chao, a Crystal, de most Sean Paul indítja az órát, jön a Bibi Burnin.
2: Best FM.

Best FM-ban legjobb zenék, elmarad a hétvégére tervezett balatonátúszás, ezt jelentették be a szervezők, az időjárás előrejelzés alapján döntöttek így, mert hogy szombaton hidegfront érkezik, erős széllel, és aztán vasárnap is hasonló időre kell számítani, és az erős szél miatt ugye hullámzás is várható, úgyhogy emiatt döntöttek a halasztás mellett. Egyébként az új időpont július 25-e szombat, azaz a jövő hét szombat, az új időpontról pedig egyébként majd egy hét múlva ugyanígy csütörtökön döntenek a szervezők. Önök voltak már balatonátúszáson, van akár átevezéssel, átúszással kapcsolatos élményük? 0620 55 55 155 ide írják meg. De egyébként, ha már itt tartunk, akkor egy icipicit kapcsolódik is ehhez a nap kérdése, mert ma arra vagyok kíváncsi, hogy mi az egyik legjobb nyári pillanat, amikor mondjuk beneveznek a balatonátúszásra, vagy csobbannak is egyet a Balatonban, vagy akár amikor először meglátják a tengert nyaralás felé menet. Várom ezeket a nyári élményeket, emlékeket. 0620 55 55 155 jöhetnek az üzenetek, de Facebookon és Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy várom a kommenteket is. Mellé egy kis Rascal Flatts dalt hozok. Life is a Highway, ez a Verdák betétdala. Itt a Best FM-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Like no other.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is nagyon erős a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán. Tattától Biatorbágyig szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Sok esetben 10-15 percig is állnak a járművek, különösebb ok nélkül. Jelenleg az átterelt belső sávon is sok helyen araszolnak. Az M3-as autópályán a határ felé Gödöllő térségében a Babati pihenőhelynél megkezdték a helyreállítási munkálatokat, mert tegnap súlyos baleset történt a 32-es kilométernél. Emiatt a forgalmat a pihenőhelyen keresztül terelik, úgyhogy 1-2 kilométeres torlódásra kell számítani. Pályaelhagyásos baleset történt a 77-es főúton Tótvázsony és Nemesvámos között. A 6-os kilométernél fél útpályát lezártak. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ma is ide várom az útinfókat. Jó utat, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Csapból is én folyok, Roy és Ádámmal énekeltük ezt, és nem csak ezt a sort, hanem hogy én világítok fent az égen. Na de, menjünk a következő órára, mert ott is lesznek igazán énekelhető dalok. Mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán Jennifer Lopez-zel indulunk, jön a Play. És zenél majd By Alex és a Slap is, jön a Nehéz vagyok.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Baby, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jövő héten is folytatódik a munka a parlamentben. Újabb áremelkedés jöhet a kutakon, hétvégén nem lesz balatonátúszás. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Nem áll meg a parlamenti munka, jövő héten is kétnapos rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök hétfőn és kedden is felszólal majd napi rend előtt. A képviselők jövő héten várhatóan tárgyalnak majd egyebek mellett a közösségi közlekedés átalakításáról, a vagyonvisszaszerzési hivatal felállításáról és az idei költségvetés módosításáról is. Újabb üzemanyag áremelkedés jöhet. A 95-ös benzin beszerzési ára literenként bruttó 6, a gázolai 8 forinttal emelkedik holnaptól, jelezte a holtankoljak.hu. Ez várhatóan a kutak áraiban is megjelenik. Az áremelkedés a közel-keleti konfliktus ismételt fellángolása következtében növekvő olajárak miatt van. Országosan kissé emelkedett a koronavírus örökítőanyagának jelenléte a szennyvízben, de még mindig az alacsony tartományban van. Az NNGK jelzése szerint Budapest észak- és délpesti, Budapest központi szennyvíztisztító telep ellátási területén, valamint Debrecenben volt kimutatási határérték felett. Nem zárják ki, hogy lokálisan emelkedhet a COVID-fertőzések száma. Nem lesz balatonátúszás a hétvégén. A szervező BSI ügyvezetője rádiónknak elmondta, a kiszámíthatatlan időjárás miatt született meg a döntés. Kocsis Árpád jelezte, a balatonátúszást várhatóan jövő hétvégén rendezik meg Rétfülöp és Balatonboglár között.
2: A Siófoki Meteorológiai Szolgálatnál az a döntés született a mai napon, hogy ezen a hétvégén a Lidl Balaton áthúzást és a Jettel Balaton áthúzást nem tudjuk megrendezni. Az időjárás várható változása, a bizonytalansága miatt biztonságosan nem lehet lebonyolítani az eseményt. Akiknek nem felel meg a következő hétvége, az vissza tud lépni az eseménytől, és a döntés pedig jövő héten csütörtökön, szintén délben születik meg.
1: Szennyezés miatt zárták le a szlovén tengerpart egyik legnépszerűbb strandját. A portorozsi központi strandon azt követően tiltották meg a fürdést, hogy mintegy 50 liter üzemanyag ömlött az Adriai tengerbe a kikötő egyik hajójából. A piráni önkormányzat közölte, hogy a szennyeződést a part felé sodorja a szél, de már dolgoznak a víztisztításán. A borultabb tájakon is fokozatosan felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon még előfordulhat eső, zápor, zivatar, de aztán arrafelé is kisüt a nap. A csapadékzóna a középső tájak felé vonul és jelentősen gyengül. Az északi középhegységben és az Alpok alján lehet lokálisan egy-egy zápor, zivatar. 29-34 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 19-26 fok közé hűl a levegő. Holnap csak kevés felhő zavarja a napsütést, estétől borul be jobban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után is lassacskán 5 perccel bizony jönnek ezek a felejthetetlen slágerek. Én Majoros Rita vagyok, már pörgetem is őket. Itt van Lenny Kravitz és a The Chamber. Na ez egy igazán felejthetetlen sláger. De jön a Savage Garden is és a Truly Madly Deeply. Itt lesz Ricky Martin, jön Bialex, most pedig Jennifer Lopez indít. Várjon is a play.
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.

Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdésem az, hogy mi az igazi nyári pillanat, mi a legjobb nyári pillanat. Na nézzük, miket írtak a hallgatók. Azt írja Anna, amikor az autóból először meglátom a Balatont, onnantól hivatalosan is elkezdődött a nyár. Peti is hasonlót írt, csak ő az első csobbanást. Amikor először csobbanok a Balatonban, vagy nagyjából bármilyen tóban, egész évben ezt várom a legjobban. Kata pedig azt írta, amikor mezítláb sétálhatok a fűben egy meleg nyári estén. Na, azt imádom a legjobban. Aj, de jó. 0620 55 55 155. Ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még a hasonló üzenetek. Szeretem ezeket a nyári pillanatokat, vagy akár nyári illatokat. Görögdinnye, naptej, meg ilyesmi. Aj, de jó. Én imádom a nyarat. Bármennyire is télen születtem, és úgymond téli gyerek vagyok, nekem a nyár az igazi, bár talán az őszt még jobban szeretem, de őszre meg aztán most még végképp nem kell gondolkodni, vagy az őszre még nem kell gondolni, hiszen július közepe van, úgyhogy inkább hallgassunk Lenny Kravitzet, The Chamber, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Budapesten a Dombóvári úton baleset történt a Rákóczi hídnál, ezt írja Laci. Nagyon szépen köszönöm. Három autó pedig a 82-es főúton koccant, ezt Tamás írja, Écs és Ravaszt közötti szakaszon. Az 58-as kilométernél irányonként váltakozva engedik az autókat. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is az útinfókat. Jó utat, vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
3: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú végy nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
4: 0-24-ben készenlétben a vérlovagok. Új eszköz segíti a gyermekek ellátását. Az időjárás alakította a tavalyi termést. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 16-a van, csütörtök. A nyári hőségben sem áll le a sürgőségi vérszállítás. A vérlovagok Magyarország egyetlen önkéntes vérszállító közösségének tagjai a nap 24 órájában készenlétben állnak, és ha kell, azonnal indulnak. A kánikula extra kihívásairól Pribil Sándort, a szervezet alapítóját kérdeztük.
5: Nem egyszerű a melegben az életünk, tartjuk a frontot, hiszen ezért vagyunk. Most már jelenleg 4 autóval és 3 motorral szállítunk vért. Múlt héten például átlagosan 780 kilométert mentek. Mindenkit buzdítunk arra, hogy a nyári szünetben a szabadság alatt se felejtse el, hogy nincs fontosabb annál, hogy elmenjünk vért adni, mert akkor ugye nem tudunk itt szállítani. Nem csak az orvosi felkészültség legyen meg, hanem a hozzáadott eszköz is. A vérlovagok egyetlen feladat, hogy elszállítsák, de az összes többiben nem tudunk részt venni, ezért minden lehetőséget aknázzanak ki arra, hogy menjenek vért adni.
4: Új orvosi eszközzel bővült a Heves vármegyei Markot Ferenc Oktató Kórház gyermekosztálya. A kórház közölte, a videolaringoszkóp az altatás során segít az orvosoknak a légutak biztosításában, ami a gyermekeknél különösen nagy odafigyelést igényel. Az eszköz kamerája és fényforrása tiszta képet mutat a légutakról, így az orvosok könnyebben és biztonságosabban tudják elvégezni a beavatkozást. A kórház szerint ezzel nő az elsőre sikeres beavatkozások esélye, miközben csökken a sérülés és a szövődmények kockázata. Az új eszköz hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekek gyorsabban és nagyobb biztonságban kapjanak ellátást. Az aszály, a vízhiány és a tavaszi fagyok jelentősen befolyásolták Heves megye mezőgazdaságát tavaly, derül ki a vármegyei agrárjelentésből. A heol.hu azt írja, a legnagyobb veszteséget a kajszi és az őszi barack termesztők szenvedték el, miközben a megy termés mennyisége ismét meghaladta az almáét. A dokumentum szerint a szőlő továbbra is a legértékesebb termőföld Heves vármegyében. A kukorica és a búza termés átlaga is csökkent, ezért a szakemberek szerint hosszabb távon elengedhetetlen az öntözés fejlesztése. A jelentés arra is figyelmeztet, hogy a gazdálkodóknak egyre nagyobb kihívást jelentenek az időjárási szélsőségek. Továbbra is igazi nyári időre készülhetünk környékünkön. A meteorológiai előrejelzések alapján ismét tartós meleg valószínű. A nappali hőmérséklet többnyire 33 és 35 fok között alakulhat. Így a legmelegebb órákban jelentős hőterhelésre kell számítani. A napsütés mellett időnként megnövekedhet a felhőzet. A szél többnyire mérsékelt lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Hello Eger, csodás csütörtök délután kívánok mindenkinek, ígérem, hogy a következő 3 órában sem mondunk csütörtököt, ha információkról van szó innen Egerből is.

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék.
1: Kapcsoljuk Faragó Marian kutyatanítónénit. Szervusz Marian, szia-szia!
2: Sziasztok, szép napot!
1: Nagyon aktuális a téma, bőven benne vagyunk a nyárban, és nagyon sokan most készülnek nyaralni. Mi a helyzet a kutyás gazdikkal, mi alapján válasszanak nyaralóhelyet?
2: Ugye nagyon-nagyon fontos, hogy egyrészt, hogy kistestű vagy nagytestű kutyussal szeretnénk menni, mennyire aktív a kutyusunk, de az első és legfontosabb, ugye én mindig azt szoktam mondani, hogy meg kell nézni a kutyabarát szálláshelyeket. Én például javasolni szoktam, hogyha lefoglalunk egy szállást a kutyussal, akkor hívjuk fel az ingatlan tulajdonosát is, a szállásadót, ugye, és egyeztessünk vele, hogy milyen kutyusról van szó. Legfőképp azért is fontos, ugye, hogy milyen a környezet ott, mert mondjuk egy kistestű kutya könnyebben el van egy kisebb helyen is, de mondjuk, ha egy nagyobb testű kutyával szeretnénk elmenni nyaralni, akkor lehet, hogy mondjuk vannak szempontok, amiket figyelembe kell venni. Ilyen például, amit én ilyenkor meg szoktam nézni mindenféleképpen, ugye, hogy milyen a közlekedés, hogy mondjuk például szabadon tudok-e a kutyámmal közlekedni ott a környéken, vagy egyetlen bejutás az ingatlanba, például egy közös kert kapcsolatos résznél zavaró lehet a kutyus, ugye. Nagyon-nagyon fontos, hogy itt, hogyha elmegyünk nyaralni, akkor a kutya és a gazda is jól érezze magát, hisz tulajdonképpen pont ez lenne a lényeg, hogy mind a kettőnek legyen egy kikapcsolódás. Habár én azt szoktam mondani, hogy a kutyával vagy gyerekkel megy az ember nyaralni, akkor nem biztos, hogy annyira pihenés a pihenés, inkább csak aktív pihenésnek nevezhetnénk. A másik, ami fontos, hogy vigyünk ugye magunkkal dolgokat ugyanúgy, mint hogyha itthon lenne a kutyus. Az étkezését meg kell oldani. Ha esetleg van szállítóbox, akkor érdemes a szállítóboxot ugye magunkkal vinni. Például a szállás helyen is, akár szállítóboxba is, hogyha boxba szoktatjuk a kutyust, akkor be lehet tenni, hogyha mondjuk este van, és akkor lefekszünk aludni. Vagy van olyan program esetleg, ahova nem tudjuk magunkkal vinni, akkor nyilván egy idegen helyen lehet, hogy érdemesebb a saját boxában tartani a kutyust. De vannak például erre nagyon jó megoldások. Ilyenkor érdemes azt is megnézni, hogy vannak kutyanap közik. Már országszerte, ugye mi nálunk Egerben is van, mi is üzemeltetünk, de országszerte is nagyon elterjedt, és például ha szeretnénk mondjuk egy olyan programot, ahol a kutyus nem tudjuk magunkkal vinni, akkor érdemes előre lefoglalni például egy kutya napközit is neki napközben, és akkor nem kell ugye a szállás helyen hagyni, és tudunk azért néha olyan programot is csinálni, amit a kutyával ugye nem tehetünk meg. Ez is egy nagyon jó megoldás, viszont itt is előre kell gondolkodni, mert az esetek 90%-ában telt házasok már a napközik ilyen időszakban.
1: Mivel kötik le általában a napközikben a kutyusokat? Nem hiányzik nekik túlságosan a gazdi például, aki elmegy mondjuk a Balatonpartot megnézni, elmegy fürödni, elmegy sétálni?
2: Egyáltalán nem. Nem, mert ott egy hatalmas buli nekik az élet. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy óvodát szőrös gyerekeknek igazából, és ők ugye ott elpajtiznak, eljátszanak. Tehát a napközi pontosan arról szól, hogy nincs betéve egy boxba, és akkor ott várja a gazdit, hanem ez egy aktív játék, ugye ez azért kell, hogy szocializált legyen a kutyusunk, de oda bekerül egy közösségbe, elbandázik, és ugye felügyelet mellett jól tudja magát érezni. Erre szoktuk mi mondani, hogy mert a fáradt kutya a boldog kutya, nekünk például ez a szlogenünk, és hát ez abszolút jellemző a napközikre. Én is adtam már be máshova is az én kutyámat napközibe, és nagyon jó volt látni, hogy milyen kis fáradtan jött haza, és úgymond onnantól kezdve ugye könnyebb a gazdiknak is az esti történet a kutyussal. Pontosan ez a lényege a napközinek, hogy ugye el tudjunk menni a Balatonpartra, vagy el tudjunk menni egy olyan helyre, ahol esetleg nem tudjuk magunkkal vinni a kutyust. Habár a Balatonparton nem tudom, hogy van-e, de én úgy emlékszem például, hogy a Balatonnak van egy olyan része, ahol kialakítottak egy kutyástrandot. Azzal is érdemes például, ha már a Balaton környékén esetleg jár valaki megnézni, saját kutyával el lehet menni fürdeni. Ugye országszerte már több ilyen kutyástrand kialakításra került, mint hogy hál' Istennek, ha éppen fürdeni akarunk, azt a kutyánkkal is meg tudjuk oldani. Egyébként itt Heves megyében is. De nagyon-nagyon fontos ugye, hogy előre kell szervezni ezeket a dolgokat, és sokszor ugye ott hibázik a dolog, hogy esetlegesen nem előre foglal a gazdi, mert úgy gondolja, hogy majd akkor beadja a napközibe, és ugye ott jön a szituáció, amikor nem tudja beadni, mert már nincs hely, és akkor jaj, mit csináljunk a kutyával, és akkor jön ugye a konfliktus helyzet, hogy hogy oldjuk ezt meg. Ezért szoktam mondani, hogy előre tervezést igényel, mi is mindig hirdetjük az oldalunkon is, hogy ha nyára szeretne foglalni, akkor érdemes előre foglalni, ez nagyon-nagyon fontos. Aztán ugye nyilván ilyenkor érdemes elvinni akár a saját fekhelyét a kutyusnak például. Hogy érezze egy kicsit a saját otthonát, úgymond, mintha egy picit így otthon érezné magát. Mi mindig viszünk valami olyat, ami a kutyusoké, hogyha elvisszük magunkkal, hogy egy kicsit ő is otthon érezze magát. Ez olyan, hogy a gyereknek is elvisszük a kedvenc játékát, na ugyanígy kell elképzelni a kutyánál is. Érdemes elvinni a kedvenc játékot, a fekhelyét, és akkor neki is könnyebb ezt az időszakot átvészelni, úgymond. Nyilván ez rajtunk múlik, hogy átvészeli, vagy éppen a kutyának boldogan telik, pontosan ugye az előtervezés miatt is.
1: és hogyan utaztassuk a kutyát?
2: Én szállítóboxot javaslok természetesen, mert ugye, ha bár vannak például a kiskutyáknak ilyen utazó kisboxok is, és akkor kikötik például biztonsági övvel, az is nagyon jó. Ha nagyobb testű, akkor pedig szállítóbox, hogy menet közben is, ha bármi van, akkor ne legyen belőle probléma. De a boxnak is ugye az a lényeg, hogy hozzá kell szoktatni a kutyust. Én például kölyökkora óta szoktattam hozzá az én kutyámat, úgymond a boxhoz, hogy tudjon ott pihenni, hogy megszokja, hogy az az ő helye, és innentől kezdve bármikor szívesen utazik a boxba az autóban, nincsen belőle probléma. Ha esetleg most akarjuk elkezdeni, mert hogy akkor nem szokott még boxhoz a kutyus, akkor az én nyaralás előtt érdemes erre időt szánni, mert akkor sokkal nehezebb lesz a kutyusnak is, hisz nem érti, mi történik körülött, hogy hirtelen be van zárva egy boxba.
1: Köszönöm szépen, hogy ezeket az újabb kutyás nyári praktikákat elmondtad nekünk. Ha minden jól megy, akkor 2 hét múlva újra találkozunk.
2: Rendben, pacsi mindenkinek, sziasztok!
1: Pacsi, szia-szia!
0: 100,7 Best FM. A legjobb zenék!

ne állj csak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

107.7 The Best FM, a legjobb zenék. Hello Eger, kellemes csütörtök délutánt kívánok mindenkinek. Várom a közlekedési információkat ezúttal is a 0620-355-6555-ös SMS és Viber számunkra. Mi történik Egerben, a vétel körzetben? Írják meg nekünk azokat az infókat, amikről már nem tudunk. Tehát mondjuk nem játszik a nagy útfelbontási hullám itt a négysávoson, mert ez lehet, ugye ezzel nagyjából azért már képben vagyunk hetek, hónapok óta, valamint azok a dolgok, amiket már így jól megszoktunk a közlekedésben. Viszont ami abszolút játszik, az, hogyha látnak például egy újabb rendőri jelenlétet, nehogy Isten egy balesetet, újabb útfelbontást, bármi hasonlót, ezek az infók jöhetnek, és mi ezért nagyon hálásak is leszünk. 0620-355-6555, mondom még egyszer a számunkat, és játszak egy újabb nagyszerű dalt a 90-es évek végéről. Vince Vistől, ez a Men in Black, a Best kedvencek között.

0: Reklám.
1: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú végy nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Figyeljünk a hőségben állatainkra. Július végén indul a Várszínház. Továbbra is népszerű úti cél Eger. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A kánikulában pillanatok alatt forró csapdává válhat a zárt lakás házi kedvencek számára. Ők a hőségben sokkal gyorsabban kaphatnak végzetes hőgutát. A bentartott állatok védelméről és a legfontosabb óvintézkedésekről Seres Zoltánt, az Orpheus Állatvédő Egyesület elnökét kérdeztük.
3: Nagyon sokan, ha nincs megfelelő redőny, relúgsza vagy éppen függöny, üvegházhatásnak vannak kitéve. Díszmadarakat, hüllőket, halakat, mindenféle állatot próbáljunk meg a tűző napsugárzástól távolabb vinni, próbáljunk meg árnyékolni, sötétíteni a lakásokba, és akár 40-50-60 fokra ugyanúgy fölhevülhet a hőmérséklet, mint az autóban. Tehát azt látjuk egyébként, hogy állatember így a napon zavart állapotú, előfordulhat, hogy napszórásán fönn próbáljuk meg a külső-belső hűtés mellett orvosi segítséget kérni.
2: Az Egri Szabadtéri Várszínház idei évadát július 24-e és augusztus 2-a között rendezik az Egri Várban. Olvasható a heol.hu-n. A programsorozatot a Nikola Tesla Végtelen Energia című előadás nyitja meg. Július 25-én szombaton pedig Rúzsa Magdiot koncertet. A műsorban szerepel a Csak egy tánc volt című Szécsi Pál emlékest, valamint közös koncertet ad a 100 tagú cigányzenekar és a Csígi zenekar is. Az idei programból az Egri Csillagok előadása sem marad ki, amelyet idén immár 21. éve játszanak. A darabban ezúttal a cigány és jumorcsák szerepét új színészek alakítják. A Várszínház programjai színházi előadásokkal és koncertekkel várják a közönséget. Közel 1,6 millió vendégészakát regisztráltak tavaly Egerben és a környező településeken. Derül ki az Eger térsége turisztikai desztinációs menedzsment egyesület beszámolójából. A heol.hu szerint a térség ezzel továbbra is a Mátra-Bükk egyik legnépszerűbb úti célja maradt. Bár a belföldi vendégek száma nyáron csökkent, egyre több külföldi választotta Egert és környékét. A statisztikák szerint Eger, Mezőkövesd és Noszva is több vendégészakát ért el, mint egy évvel korábban. Eger tavaly 8 hónapon át az ország 10 legnépszerűbb vidéki úti célja között szerepelt. A Mátra-Bükk térségben pedig február kivételével minden hónapban az első helyen végzett. Tovább erősödik a nyári meleg térségünkben. A legtöbb előrejelzés alapján a következő napokban ismét kánikulai idő várható. A nappali csúcshőmérséklet jellemzően 32 és 34 fok között alakulhat. Sőt, a hétvége közelettével helyenként ennél is melegebb lehet. A napsütés továbbra is meghatározó lesz, de időnként komoly felhők is megjelenhetnek az égen.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello Eger, kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Túl vagyunk már a munkahét felén, ráadásul 16 óra is elmúlt 4 perccel, így nagyon sok helyen véget ért a munkaidő, indul a csúcsforgalom, úgyhogy óvatosan az utakon. Engem Szávai Rihárnak hívnak, ezt az órát is együtt tölthetjük. Már is indulok Michael Jackson és Justin Timberlake közösével, ez a Love Never Felt So Good.
0: 100,7 Best FM.

0: 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: 98,7 Best FM a legjobb zenék. Kitört az általános nyári szünet, indul a vakáció, nagyon sok helyen készülnek már a nyaralásra, vagy éppen már nyaralás közben hallgatnak bennünket, viszont ami hasznos információnk van ezzel kapcsolatban, azt most igyekszünk egy csokorba gyűjteni, a segítségemre pedig ebben ismét a Rolicek Judit lesz.
1: Itt van a nyár, a legtöbben ilyenkor utaznak, de vajon mit vihetünk magunkkal, mit nem, az Európai Unión kívüli és belüli utazás szabályai következnek, ugyanis a NAV segít eligazodni az utazási szabályokban. Dr. Paskujné Pivko Mónika hozza a fontos és hasznos információkat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Heves vármegyei Adó- és Vámigazgatóság kommunikációs referense.
2: Utazás előtt érdemes előre tájékozódni, hogy mi kerülhet az úti poggyászba. A leggyakoribb problémát a megengedett mennyiséget meghaladó jövedéki termékek jelentenek, így például a cigaretta vagy az alkohol behozatala. A NAV segít eligazodni a szabályokban. A honlapján a nav.gov.hu weboldalon már elérhető a legfrissebb utastájékoztató. A Nemzeti Adó és Vámhivatal közérthető informatív tájékoztatójából kiderülnek az Európai Unión kívüli és az unión belüli utazás szabályai. Nem mindegy ugyanis sem az úti cél, sem az, hogy az EU-ból vagy az EU-n kívülről jövünk haza. Előfordul, hogy az is számít, hogy repülővel vagy kocsival utazunk. Ha valaki az Európai Unión belül utazik, akkor szabadon hozhat, vihet saját magának, vagy vásárolhat termékeket ajándékba. Vannak azonban olyan áruk, amelyek szállítása engedélyhez kötött. Ilyenek a veszélyeztetett állatok és növények, gyógyszerek, önvédelmi, sport és vadászfegyverek, alkohol és dohánytermékek és a házi állatok. Nem mindegy, hogy az Európai Unión kívülről mivel utazunk Magyarországra. 17 éves kor felett repülőgéppel például 200 szál cigaretta, egyéb módon pedig 40 szál cigaretta, 16 liter sör, 4 liter bor hozható be vám és adómentesen. Egyéb termékeket repülőgéppel 430 euró összértékig lehet behozni, közúti és vasúti forgalomban ez az összérték 300 euró. Utazásnál a célország szabályait is be kell tartanunk. Ezekről a szabályokról a hazánkban működő külföldi képviseletek adnak felvilágosítást, tehát érdeklődni lehet a nagykövetségeknél és a konzuli hivataloknál. A veszélyeztetett állat és növényfajok, illetve a belőlük készült termékek engedély nélküli behozatala bármelyik országból, így például Horvátországból is jogellenes. Ezek behozatala és kivitele mind az Unióba, mind harmadik országba engedélyhez kötött. Érdemes erre vásárláskor is odafigyelni, mert például elefánt, csont, teknős páncél vagy egzotikus bőrtermékek engedély nélküli behozataláért is kiszabható a természetvédelmi bírság, és bűncselekmény esetén akár 3 éves szabadságvesztés is. Érdemes igazolást kérniük az orvosuktól azoknak, akik rendszeresen gyógyszert szednek. Ugyanis csak az orvos által felírt és az utazás idejére elegendő gyógyszert vihetik magukkal külföldi utazásuk során. Az EU-n belül házi kedvenc kizárólag kisállatútlevéllel kísérheti a gazdáját külföldre, a kisállatútlevelet az állatorvos állítja ki. A készpénzre is oda kell figyelni, ugyanis minden olyan az Európai Unió külső határait átlépő utas, akinél 10 000 euró értékű, vagy ennél több készpénz, akár különböző pénznemekben, vagy ennek megfelelő összértékű készpénz helyettesítő eszköz van, köteles azt írásban bejelenteni annál a vámhatóságnál, ahol az EU területére belép, vagy ahonnan kilép. Az értékpapír, kötvény, részvény, utazási csekk mellett a legalább 90%-os aranytartalmú érmék és a legalább 99,5%-os aranytartalmú aranyrudak, aranyrögök, aranyszemcsék is beleszámítanak az értékbe. Az utastájékoztató tehát elérhető a NAV honlapjáról, és részletezi a tájékoztató az EU-n belüli utazás jövedéki szabályait is, így például azt is megtudhatjuk, hogy mennyi alkohol, cigaretta vagy üzemanyag számít nem kereskedelmi mennyiségnek egy magánszeménél. Kitér továbbá az utastájékoztató arra is, hogyha egy nem EU-s országból jövünk haza, milyen növényi vagy állati eredetű termékeket nem pakolhatunk az úti poggyászunkba.
1: Nagyon szépen köszönjük, dr. Paskujné PIF kommunikát hallottuk, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Hevesvár megyei Adó és Vámigazgatóság kommunikációs referensét.
3: 100,7 Best FM. A legjobb zenék. Are you

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Egerben ez az önkedvenc rádiója. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.

100,7 Best FM a legjobb zenék. Hello Eger, kellemes délután kívánok mindenkinek. Ha az M3-as autópálya felé van dolga, számítsa rá, hogy mérik a sebességet a Regettyés pihenőhelynél a főváros felé. Gabinak nagyon szépen köszönöm, hogy ezt az infót elküldte a 0620 355 65 55-ös SMS és Viber számunkra. Erre bíztatok mindenkit, ha bármi olyan dolgot lát az utakon, ami említése érdemes, akkor küldje el nekünk ezeket az infókat. Bob Marley és a Funkstar Deluxe és a Sunny Shining, ezzel folytatjuk most. It's a top selector.

0: és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Sokan fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Újabb településekre érkezik a szűrőbusz. Szigorodnak a bérlakások szabályai Gyöngyösön. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 16-a van, csütörtök. Egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Az elmúlt 3 év alatt másfélszeresére nőtt a fogyasztói jelzések száma. Tavaly már több mint 3000 bejelentés érkezett versenykorlátozó vagy megtévesztő gyakorlatokról, mondta rádiónknak Horváth Bálint kommunikációs vezető.
3: 2025-ben a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette, közel 25%-uk az online kereskedelmi szektorra, míg mindegy 14%-uk a kiskereskedelemre, elsősorban az élelmiszer kiskereskedelemre irányult. Szintén nagy számú panasz érkezett a gazdasági versenyhivatalhoz, a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek különböző gyakorlataira vonatkozóan.
2: A GVH szakértői minden jelzést egyedileg vizsgálnak, és ha indokolt, intézkednek. Júliusban újabb 3 településre látogat el a Markot Ferenc Oktató Kórház szűrőbusza. A kórház honlapján tudatta, hogy a busz az ingyenes szűrővizsgálatokkal Poroszlón július 20-án, Istenmezején július 24-én, Erdőkövesden pedig július 28-án lesz elérhető. A buszon többek között nőgyógyászati és bőrgyógyászati szűrés, általános állapotfelmérés, valamint vércukor, koleszterin és triglicerid szintmérés is elérhető. Szeretnék, ha minél többen élnének a megelőző vizsgálatok lehetőségével. Szigorította az önkormányzati bérlakásokra vonatkozó szabályokat a gyöngyösi képviselőtestület, írja a heol.hu. Az új rendelet szerint nem kaphat önkormányzati bérlakást az, aki az ügyintézés során fenyegető vagy tisztességtelen magatartást tanúsít, illetve a hivatalos kapcsolattartási szabályok megszegésével próbál előnyhöz jutni. A módosítást az indokolta, hogy az elmúlt időszakban több esetben is atrocitások érték a hivatali ügyintézőket, önkormányzati képviselőket és bizottsági tagokat. A rendelet emellett pontosítja a bérlakásra való jogosultság feltételeit, egyszerűsíti a bérleti jogviszony meghosszabbítását és hiánypótlási lehetőséget is biztosít a kérelmezőknek. Tovább erősödik a nyári meleg térségünkben. A legtöbb előrejelzés alapján a következő napokban ismét kánikulai idő várható. A nappali csúcshőmérséklet jellemzően 32 és 34 fok között alakulhat. Sőt, a hétvége közelettével helyenként ennél is melegebb lehet. A napsütés továbbra is meghatározó lesz, de időnként komoly felhők is megjelenhetnek az égen. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello Eger, csodás csütörtök délután kívánok mindenkinek. Elképesztő módon szalad az idő, már is 4 perccel járunk 17 óra után. A híreket és információkat követően ismét Szávai Rihárd köszönt mindenkit. Sok-sok nagyszerű Best FM slágerrel és néhány hasznos infóval Egerből. Már is indulunk Tom Novival, ez a Your Body, itt a Best-en.
1: 100,7 Best FM.

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék.
1: A napokban több híradásban is látni, hallani, olvasni lehetett, hogy Egerben is bőven adtak munkát az elszabadult méhek a szakembereknek, hogy mire figyeljünk oda a méhekkel és a darazsakkal kapcsolatban, illetve mi az alapvető különbség közöttük, arról Varró Attila darázsvadászt kérdeztük maga a műsorunkban.
2: Itt van velünk Varró Attila, aki már nem is tudom melyiket szereti jobban, mert mind a kettő megy neki. Tehát az egyik a méhész, a másik pedig a darázsvadász. Azt hiszem, hogy a darázsvadászt fogjuk most használni, vagy a méhészt. Ati, szia!
3: Szia, üdvözlöm a rádió hallgatókat is. Méhész szakmunkás vagyok, és kártevőírtó és fertőtlenítő szakmunkás. Ez, hogy darázsvadász, azt én találtam ki egy ilyen cég névnek, de most már felkapta a média, és már mint úgynevezett darázsvadász több ember is próbálja használni.
2: Mindig vannak olyanok, akiknek megtetszik valami, és akkor utána lopnak. Egyet ne felejts el, hogy mindig az az igazi, aki elindítja ezt a dolgot, és remélem, hogy akkor most már ezt itt Egerben is tudják, hogy te vagy az igazi Magyarországon, aki a darázsvadász. Attila, ez a kapkodunk, amikor méhet látunk, vagy darazsat, mert akkor már hozzuk így egybe a kettőt, tehát kapkodunk és próbáljuk elhesegetni, ez tényleg idegesíti őket?
3: Igen, a hirtelen légmozgások, a kapkodó mozdulatokkal, meg légáramlatokat teremtünk, az zavarja őket, felidegesíti őket, és akkor könnyebben támadnak. Viszont mindig különböztessük meg a méheket, meg a darazsakat. Amikor felhívnak, hogy darazsak költöztek az egyik fára, akkor mindig elmondom, hogy a darázs nem rajba költözik, viszont a sima, egyszerű, laikus úgy tudja megkülönböztetni, hogyha picit messziről nézi őket, hogy sárga-fekete, az a veszélynek a színe. A kicsit szürkésebb, az meg a méhecske.
2: Amióta ismerlek, azóta kérem tőled, hogy légy szíves, mondd el nekünk,
3: imádom,
2: Attilán.
3: Mindig elmondom, már másnak is azért, mert neked tetszett.
2: Zseniális. Na most mindenki nagyon figyeljen, mert ez nekem nagyon tetszik, ez a kis rossz lány, jó lány. Na, Varró Attilától egyenesen.
3: Nem, tőlem, egy idős méhész bácsi mondta el, és ez a nagy igazság. A darazsak az olyan, mint a rossz lányok. Csillivili darázsderék. A méh az olyan, mint a jó feleség. Kicsit szürkébb, kicsit dundibb, viszont nagyon hasznos.
2: Ez egy annyira jó kis kifejezés. Remélem, hogy most otthon senki nem hőkölt fel, tudod, a csajok közül, hogy mer, hogy milyen egy házi asszony, de...
3: Azt szokták mondani, hogy a kutyák játszanak a csonttal, a férfiak a hús szeretik.
2: Na, hát tudtam én, hogy egy tökéletes ember van a vonal másik oldalán. Attila, egyáltalán melyik az az időszak, kezdjük innen, amikor ezek a méhek így kiszabadulnak? És mit javasol? Hogy ha már találkoztunk így a méhekkel, és mondjuk ott vannak egy méh rajban.
3: Ne piszkáljuk őket. Leges, legfontosabb, hogy laikus, semmiképp se piszkálja őket, mert tényleg akár baj is történhet. Én is azért tudom, hogy nem, a méh raj nem fog bántani, de úgy nyúlok hozzájuk, hogy beöltözök védőruhába. Egy-két szúrást bármelyik egészséges ember el tud viselni, kellemetlen, kicsit fájdalmas, de el lehet viselni. Viszont ha nagy mennyiségű mélyszúrást kap valaki, tényleg elkezd piszkálni egy méh rajt, leveri, belekeveredik, kap néhány szúrást. A szúrástán a méheknek egy feromonja szabadul föl, ami arra ingeli a többi méhet, hogy támadjon, mert meg kell védeni a kaptárt, a méhanyát. Hogyha méh rajt látunk bárhol, utcán, házfalon, bárhol, ne kezdjünk el csapkodni, ne kezdjük el őket piszkálni, szóljunk a katasztrófavédelemnek, vagy egy ismerős méhésznek, vagy itt tegerve az Agria speciális mentő és tűzoltó csoportnak. Megyünk, befogjuk őket, nem bántjuk őket. Tehát hozzáteszem, én imádom a méheket, méhekkel dolgozom, nagyon-nagyon szeretem őket, nem pusztítunk el lehetőség szerint egyetlen egy méhecskét.
2: Ezt akartam pont kérdezni, hogy mi van azokkal, amikor így vödör számra, tehát ez több tízezer, hány darab méh volt például ostorosan ott a szegény gyerekeknél az iskolában?
3: Igen, már többször kérdezték, hogy jó, megszámoltak. Nem én számoltam meg. Őrösi Pál Zoltán professzor úr és a kutatói számolták meg. Egy kilóba körülbelül 10 000 darab méhecske van. Hogyha csak a méheknek a testsúlyát számolják, ők ezt ráértek, megszámolták, ez volt a munkájuk. Az ostorosi iskolában egy olyan 1,5-2 kilós méhraj volt, nem volt nagy, hozzáteszem, nem volt olyan hatalmas, találkoztunk már nagyobbakkal is, és így tudjuk, hogy az a 1,5-2 kilós méhraj körülbelül 15-20 000 méhecske.
2: Mit csinálsz akkor, amikor megcsíp téged a méhecske? Azért mi is kapunk belőle, tehát bármikor megcsíphet. Tehát ilyenkor benne van a fullán, ki kell szedni, hagyjuk úgy, majd kilöki magából a szervezet.
3: Ha engem megszúr a méh, akkor többnyire nem csinálok semmit, mert van, hogy már észre sem veszem. Nem azért, mert rinocérosz bőröm van, hanem egy évben annyi szúrást kapok én is, és a többi méhész is, hogy már nem veszik fel. Ha méh szúrást kapunk, azt onnan tudjuk, hogy nem darás, hogy a fullánk beleszakad a bőrbe. Nem kell nyomkodni, nem kell kihúzni, hanem körömmel, óvatosan, hülyén hangzik, de ki kell kaparni. Mert hogyha megpróbáljuk kihúzni, akkor a méh méreg zacskóját összenyomjuk, mert az is a fullánkkal együtt kiszakad. Mindig azt mondták a nagyszülők, meg a szüleink, hogy ne kapard, na most viszont igen, az ember óvatosan kaparja ki, hogy kijöjjön a fullánk, nem kell utána nyomkodni, antihisztaminos krémmel be lehet kenni, de fölösleges, csak a gyulladás csökkentő, hogy ne legyen akkor a dagat. Viszont, ha valaki allergiás, vagy úgy tudja, hogy allergiás a méhszúrásra, azonnal forduljon orvoshoz. Ha valaki azt érzi, hogy a méhszúrás után a torka kezd elszorulni, a szívverése kezd felgyorsulni, azonnal forduljon orvoshoz, hívjon mentőt. Mert az viszont egy erős reakció, egy erős válaszreakció a méh szúrása, és valószínű, hogy az illető allergiás. Az allergiának is van több fokozata, de ezt hogy döntsék el az orvosok, mert inkább menjünk kétszer fölöslegesen orvoshoz, kórházba, mint hogy egyszer ne menjünk, és akkor baj legyen.
2: Összefoglalva, hogyha találkozunk egy méh rajjal, vagy ha nagyon megijedünk, mert otthon mondjuk az eresz alá, vagy akár az erkélyen megtalálunk egy ilyen kis kupacot, most elnézést, de így mondom, ilyen szőkenősen, akkor hívjuk az Agria speciális mentőket, és ti megérkeztek, és elintézitek. Ne fújkáljuk semmiféle sprével, és ne próbáljuk piszkálni.
3: Semmiféleképp se kezdjük el fújkálni, mert hála az égnek a beporzórovarok védelem alá esnek, tehát védett jószágok, nem szabad őket elpusztítani. Ne próbáljuk meg magunk befogni, hogy majd otthon lesz egy jó kis méh családunk, és termeli a mézet. Ez egy szakma, és mint minden szakma, nem olyan egyszerű. Szóljon nekünk, szóljon az Agria speciális mentés tűzoltó csoportnak. Megyünk, befogjuk a méheket, nem bántjuk őket, és akkor ők se bántják az embereket, és akkor mindenki boldog.
2: Mondhatom azt, hogy balesetmentes nyarat kívánok mindenkinek, és akkor nektek pedig kevés munkát, akkor talán nem történik semmilyen probléma.
3: Hát a méhrajoknál igen, szeretnénk, hogy kevés munka legyen, hogy minden méhraj otthonra lejjen, viszont a darázsírtásnál kíván nyugodtan sok munkát.
2: Rendben, rendben. Varó Attila, nagyon-nagyon szépen köszönjük.
3: Köszönöm, és viszont kívánom a hallgatóknak, és meg nektek főleg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

98.7, a Best FM, a legjobb zenék. Hello Eger, kellemes csütörtök délután, vagy lassan inkább estét kívánok mindenkinek, hiszen közel járunk 18 órához, egészen pontosan 10 perccel járunk előtte. Ez pedig azt jelenti, hogy mindjárt indul a Night Shift a White Boy-ékkal, és mivel csütörtök van, ezért DJ Miller érkezik majd a lemezjátszók mögé, White Boy mellé, és a jó kis dance mixet lehet majd itt hallgatni a folytatásban, és alapozni egy kicsit már a hétvégére, így csütörtök este. Szerintem már nem nagy vétek ezen is elgondolkozni. Szávai Réhárd viszont most elköszön is, megköszönöm mindenki megtisztelő figyelmét. Ha minden jól megy, mi a hétvégén újra találkozunk, a Hooligans-szel pedig most elbúcsúzom, jön a királylány. Minden jót, bye-bye!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Átalakítják a szakképzési rendszert, megszűnik a kettős vezetés, adathalászokra figyelmeztet a rendőrség, a következő napokban jöhetnek majd záporok, zivatarok. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Mindenhol az egészségügyi határérték alatt van az aszbeszt-szennyezés mértéke a legutóbbi jelentések szerint, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A helyzet a szombathelyi Oladi Plató város részben a legsúlyosabb. Itt nagy területen van jelen a szennyezés, ezért a kormány mintegy 12 kilométernyi közúton elrendelte az aszbeszttel szennyezett zúzott kő eltávolítását. Máshol nem indokolt azonnali beavatkozás. Döntött a kormány a szakképzési rendszer átalakításáról is, itt januártól megszűnik a kancellári pozíció, ezáltal a kettős vezetés is. A segítő kutyák kapcsán arról határozott a kabinet, hogy ezeket az ebeket lehet majd póráz nélkül vezetni közterületen. Tovább erősítené a kormányzat a fogyasztóvédelmet. Ennek érdekében a tervek szerint a gyártóknak egy QR-kód segítségével részletesen kell tájékoztatniuk a fogyasztókat a termékek tartóságáról, javíthatóságáról és a pótalkatrészekről. Elérhetőségéről. Csalókra figyelmeztet a rendőrség, ismét adathalász üzenetek terjednek, az SMS-ekben közlekedési bírságról értesítik a címzetteket a bűnözők. A befizetéshez és az ügyintézéshez megadott link egy hamis weboldalra vezet, amely hasonlít a rendőrség felületére. Az ORFK azt kéri, senki ne kattintson a linkre és ne adja meg adatait, mert így könnyen elszedhetik a pénzét. Egyúttal jelezte, a rendőrség soha nem szól SMS-ben a bírságról. Nem lesz Balaton átúszás a hétvégén. A szervező Budapest Sportiroda ügyvezetője rádiónknak elmondta, a kiszámíthatatlan időjárás miatt döntöttek így. Kocsis Árpád jelezte, a Balaton átúszást várhatóan jövő hétvégén rendezik meg Réb Fülöp és Balatonboglár között.
2: A Siófoki Meteorológiai Szolgálat az a döntés született a mai napon, hogy ezen a hétvégén az idő Balaton átúszást és a Jettel Balaton áthúzást nem tudjuk megrendezni. Az időjárás várható változása, a bizonytalansága miatt biztonságosan nem lehet lebonyolítani az eseményt. Akiknek nem felel meg a következő hétvége, az vissza tud lépni az eseménytől, és a döntés pedig jövő héten csütörtökön, szintén délben születik meg.
1: Napsütést ígérnek felhőkkel holnapra, később aztán már záporok, zivatarok is jöhetnek, először leginkább az északi középhegységben, illetve a Dunántúlon, a hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul. Szombaton elvonulhat a felhők többsége, sokat süt majd a nap, némi csapadék azonban még mindig érkezhet, napközben 28-35 fokot mérhetünk majd kint. Vasárnap a napsütés mellett megint kialakulhatnak záporok, zivatarok, délután 27-34 fok lehet majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hogy is van az a mondók? A karácsony első napja van. Köszönt és minden jót kíván egy csíza csupasz körtefán. Nyilván nem karácsony első napja van. Ez a mai nap a négy napos Fat Boy Slim Fesztivál első napja, fogalmazunk így, mert a csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap is együtt lehet bulizni Norman Cookkal és számtalan sztár vendégével a Brightoni tengerparton. Ő 25 évvel ezelőtt rendezte meg a legelső Big Beach Boutique-ot, de az igazán emlékezetes az a 2002-es volt, amikor 4 millió embernek zenélt ott a tengerparton. Az annyira rosszul sikerült, mármint szervezés szempontjából, hogy minden mai napig oktatják, hogy sok embernek nagy szabadtéri rendezvényt így nem szabad szervezni. Abban már bele sem merek gondolni, hogy mi lett volna akkor, hogyha mondjuk az angolok bejutnak a futball VB döntőjébe, hát akkor gyaníthatólag Brighton teljesen leáll. Hát nem csak Brighton, egész Anglia. Szóval kivel másról is kezdeném a mai dances csütörtököt, mint Fat Boy Slim elért az ő egyik remixével. 6-től 7-ig én White Boy, 7-től csütörtöki rezidensünk DJ Miller lemezjátok mögött, indul a Night Shift.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

0: minden este.
1: És minden este más stílusban mixelünk 120 percen keresztül a Night Shift legelején. Hétfőn Classic House-zal, kedden Funkyval, szerdán pop és rádiós slágerekkel, szombaton hip-hoppal és R&B-vel, vasárnap pedig chill lounge és deep house zenékkel indítjuk el az estét. A mai

0: és a legjobb zenékkel.
1: Én azt mondom, hogy azért az angolok meg a franciák örüljenek annak, hogy egy-egy csapatuk az a BL döntőt itt játszott a Budapesten a Puskás Arénában. Jó, nyilván most egyik nemzet sem túlságosan boldog, hogy lemaradt a VB döntőről, de hát talán egy picikét valamelyikük azért jobban lesz a szerdai bronzmérkőzés. Utána, aki viszont nem a VB döntőről, hanem a korábbi mixekről nem szeretne lemaradni, akkor a Mixcloudon tessék kutatni, mixcloud.com/DJ Whiteboy, az én korábbi mixeim itt érhetők el. Track

0: megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Érkezik Rossi Murphy és az Overpowered Simus Haji remixében, és hát hogyha valaki itt a Night Shift DJ közül igazán overpowered és mindig tele van energiával, az a csütörtöki rezidens DJ Miller, aki pár perc múlva érkezik, héttől már ő áll a lemezjátszók mögött, és ő fog pakolni egy órán keresztül Ben Simusokat a 90-es és a 2000-es évekből, pont úgy, ahogy azt teszi minden csütörtökön 7 és 8 óra között, szóval pár perc, és innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Több ezer milliárdos vasútfejlesztési programról döntött a kormány, sokan jelentkeznek vöröskeresztes önkéntesnek a Balatonhoz. Egyelőre marad a melegítő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Több ezer milliárdos vasútfejlesztési program indul nagy részben uniós forrásból. Egyebek mellett erről döntött előzetesen a kabinet, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, ennek része lesz sok helyen pályarekonstrukció, villamosítás, emellett mozdonyok, kocsik, hévszerelvények beszerzését, tramtrain hálózatok kiépítését is tervezik. A Baross Gábor programot jövő hét elején mutatják majd be. Társadalmi párbeszédet kezd a kormány a közlekedésbiztonságról, jelentette be szintén a miniszterelnök. A cél, hogy kevesebb legyen a halálos és súlyos baleset. Az egyeztetés a kormány.hu oldalon zajlik majd több hétig. Az öt téma a gyorshajtás, az utcai versenyzés, a szankciók szigorítása, az automatikus sebesség ellenőrzés és az e-rollerek. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. A kormányfő jelezte, kiemelt ellenőrzések zajlanak majd például a forgalmas belvárosi szórakozóhelyek környezetében, valamint Rákos rendező térségében, tekintettel az utóbbi időben tapasztalt közbiztonsági problémákra és lakossági jelzésekre. Az akcióban a BRFK, a készenléti rendőrség és a polgárőrség mellett a szociális és egészségügyi ellátórendszer szereplői is részt vesznek. Idén nyáron is megkezdte munkáját a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat a tó déli partján. Évről évre többszörös a túljelentkezés, így a legfelkészültebb önkéntesek segítik a bajba jutottakat 7 település 10 strandján, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
2: A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt kötelékében dolgozó fiatalok rendszeresen járnak a tanévben iskolai előadásokra, rendezvényekre, viszont a nyári időszakban erre nincs lehetőség, éppen ezért sokan jelentkeznek önkénteskedni. Kiemelten fontos az is, hogy nagyon sok olyan önkéntesünk van, aki az elsősegély nyújtás alapjaival megismerkedett. Ezek a fiatalok azok, akik egyébként később egészségügyi pályát választanak. Azt se felejtsük el, hogy sokan közülük most járnak először a Balatonon. Kellemes időeltöltést, a kikapcsolódást, illetve a hasznos tevékenységet lehet ötvözni.
1: Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sokat süthet a nap, délutántól viszont záporok, zivatarok is jöhetnek, főleg az északi középhegységben, illetve a Dunántúlon, estétől pedig a középső ország részben is. A zivatarokat intenzív csapadék, jégeső és erős viharos szél kísérheti. A hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul. Szombaton elvonulhat a felhők többsége, sokat süt majd a nap, némi csapadék azonban még mindig érkezhet, napközben 28-35 fokot mérhetünk majd kint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Kezdjük rögtön az Amennyire lesz

0: Ennyi. Hát akkor Imre dátumait akkor ezzel le is tudtuk.
1: Ennyi volt.
0: Akkor most már csak zené 8-ig, és akkor mi meg is
1: rendben
0: vagyunk.
1: Mehet a dance.
2: Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenékkel.

Best FM, Oleg Jubzenik, Mix.

0: zenék Mixben.
1: Itt egész abban mész a tóhoz, ott van víz?
2: Igen.
1: Csekkoltál?
2: Határozottan ki kell, hogy jelentsem, hogy van víz.
1: Mert ez nem mindenhol egyértelmű.
2: Nem mindenhol, hát igen, ez most már sehol nem egyértelmű sajnos. Tehát ugye volt olyan barátom, aki mesélte, hogy teljesen más földrészen, nem is az a lényeg, nem akarom lebuktatni az illetőt, mert hogyha mondom, hogy hol, akkor lehet, hogy kitalálnátok, ezt nem szeretném. A lényeg, hogy mondta, hogy volt. Szóval a lényeg az, hogy egyébként rádiós volt. Szóval a lényeg, hogy szerettek volna drága párjával elmenni egy ilyen tóparti kirándulásra, arra helyre, ott 15 vagy 20 évvel ezelőtt jártak, és szóltak, hogy oda akkor nem kell menni, mert az a tó már nincs. Tehát konkrétan már nincs a tó, tehát egy teljesen szárazföldi terület lett például abból. Tehát ehhez képest mondjuk itt hál' Istennek azért még van víz, meg ugye ilyen már volt is, úgyhogy én azért nagyon bízom benne, hogy a kutya barátok is tudnak ott strandoltatni kutyusokat, meg hogy mi is tudunk strandolni, és hogy jó lesz a hangulat, mert nyilván azért nyomasztó lenne, hogyha nem lenne víz, de van, Sanyi kérdésedre válaszolva röviden, van, lesz. Oké? Gyere!

0: Kissben. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: Tudom, az ő te bírod a strapát.
2: Milyen tekintetben vagy?
1: Minden tekintetben.
2: 54. évesen nem tudom, mire gondolsz.
1: Minden tekintetben, de azért szerintem most egy picikét öröm az ürömben, hogy azért mégsem jó nekem se ez a vasárnap, mert ugye beszéltük mi azt, hogy te, ahogy befejezed ezt a fesztivált, akkor mi ülünk repülőre, megyünk ki Brightonba, Fatboy Slim Bully, hétfő jövünk haza.
2: Álmomban megtörtént amúgy.
1: Kedden Pitbull koncert, szóval így.
2: Jó, tényleg, mert lapozok egyet. Tényleg, és ezt be se írtam magamnak.
1: Imre.
2: Azt a vetje, az 21-e?
1: Az igen, azt ne felejtsd.
2: De jó.
1: Egyedük.
2: Hát úgyis felhívnál.
1: Egyedül kell majd ott énekelnem,
2: hogy
1: én
2: biztos lehetsz, hogy én megyek, csak azért jó, hogy van egy fiatal barátom, aki szól a szenilis idős bátyinek, hogy papa, koncertre megyünk.
1: Imre dátumai közé.
2: Ahogy szedem a gyógyszereimet, majd a déli gyógyszer mellé rakok egy szettit, hogy ma este Pitbull Sanyival.
1: Így.
2: Vagy Pitbull Sanyi.

0: Mixben. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: Na és akkor neked jó autós fesztiválozás.
2: Köszönöm
1: ez
2: szépen.
1: Egyébként ez ilyen rendesen színpad, vagy szokott lenni ilyen underground, hogy körbeállnak az autók, és akkor csak a reflektorba buli.
2: Ez leginkább szerintem a csütörtökre jellemző, tehát ma van egy ilyen nagyon szolid, ugye akik a kempingbe megérkeznek, ők vannak azért kevesebben, nyilván a hétvégére sokkal többen érkeznek, úgyhogy az egy ilyen szolidabb ilyen házi buli jellegű, ezzel kezdünk, ez a bemelegítés. Ez egy ilyen ajándék azoknak, akik már csütörtökön velünk vannak. Péntek, szombat, így van, péntek, szombat, az meg kimondottan ilyen nagy színpados, sok emberes, és egyébként külsősöknek is be lehet venni belépőjegyel, tehát nem csak azoknak van a rendezvény, akik egyébként ott vannak a kemping területén belül, hanem sima napi jeggyel be lehet jönni magára, csak a koncertekre vagy a rendezvényre, a DJ produkciókra. Úgyhogy én már nagyon várom, egyébként általában figyelnek a szervezők, hogy ne ugyanazok a fellépők legyenek, ne ismétlődjenek túl sűrűn, úgyhogy megint olyan...
3: Kivéve téged!
2: Én házigazdaként ugye sok helyen így vagyok, így elmegyek is, ott ragadok, hál' Istennek nagyon szeretem őket, úgyhogy örülök, hogy ismételten betölthetem ezt az űrt számukra, úgyhogy, és most is olyan DJ-k jönnek, akik az egyikük egyáltalán nem volt még, a másik pedig 4 vagy 5 évvel ezelőtt utoljára, úgyhogy, és a stílusokban is figyelünk arra, hogy a két nap között ne legyen átfedés, hanem az egyik egy kicsit régebbi zenést legyen, a másik pedig a modernebb kategóriába tartozik, úgyhogy én meg ugye előtte-utána úgyis megoldom azt, amire a közönségnek igénye van még.
1: Mert hogy ugye a szó, amit keresünk,
2: a
1: szakma.
2: Köszönöm.
1: Ennyi. Én Mikém, akkor figyelj, akkor neked jó autózást, jó strandolást.
2: Köszönöm.
1: Ennyi.
2: Nem kell messzire menni ma se.
1: Pont úgy, hogy azért mondom, nem megyünk Brightonba.
2: 40 perc múlva, már ott vagyok.
1: Nem megyünk Brightonba, aludjál utána.
2: Álmomba elmentünk, Sanyi, de mondom, nagyon kemény, ezt majd egyszer elmondom, adáson kívül, mert nagyon hosszú, de elmentünk, és hardcore volt a program, csak azt mondom.
1: Az lett
2: volna
1: egyébként.
2: Hát minden az egyébként.
1: Előre féleket a Pitbull koncerten. Na, Imikém, akkor mi kedden, mi ketten-kedden, és aztán majd itt is nagy
2: fenni van a csütörtökön. Meg elmondjuk, hogy milyen volt kedden.
1: Így.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Itthon 500 millió euró juthat mesterséges intelligencia fejlesztésre. Öntözzük a városi fákat, holnap tetőzhet a hőség. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Csatlakozik Magyarország az Unió mesterséges intelligencia programjaihoz. A Tudományos és Technológiai Miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón kifejtette, hazánk a Lengyelország vezette konzorciumba kapcsolódik be, és 500 millió eurót fektet ebbe a területbe. Tanács Zoltán azt is elmondta, Európa saját több száz darabból álló műholdas rendszert hoz létre, és mi is csatlakozunk az IRIS programhoz. Ismét terjedni kezd a koronavírus, nyáron ugyanis több az utazás, repülés és emiatt a fertőzés is. A kórokozó örökítő anyagának koncentrációja országos szinten harmadik hete enyhén emelkedik a hazai szennyvíz mintákban. A Népegészségügyi Központ adatai szerint ugyanakkor valamennyi mintában az alacsony tartományban volt az érték. A szakemberek szerint egy-egy helyen azért nem kizárt, hogy emelkedik majd a COVID-fertőzések száma. A nyári hőségben a fiatal városi fák csak rendszeres öntözéssel tudnak életben maradni és fejlődni. Ebben segít a Biko ingyen letölthető mobil alkalmazása, amely térképen jelöli az öntözésre váró fákat és a legközelebbi vízvételi pontokat. A felhasználók a locsolást az alkalmazásban rögzíthetik, így bárki egyszerűen bekapcsolódhat a közösségi faöntözésbe. Az országossá bővült kezdeményezésről Hegedűs Kristófot, a Biko társalapítóját kérdeztük.
2: A faöntöző kampányunk ez úgy néz ki, hogy háromféle színben vannak fent a fák a térképen, hogyha piros-sárga, akkor nagyon szomjas fiatal fa, hogyha zöld, akkor pedig jól meg van öntözve. Heti szinten 50 liter vizet kér egy fiatal fa, és annak ellenére, hogy a szakemberek öntözik ezeket a fákat, nem tudnak minden fához mindig eljutni. Emiatt kérik a lakosok segítségét. Több mint 23 ezer felhasználó használgatja az alkalmazást, hogy országosra emeltük ezt az önkéntes vízadó kampányt vidéken is egyre többen.
1: Árvizek pusztítanak a nagy esőzések után Texasban. Az amerikai államban a víz autópályákat és közutakat is elborított, több tucat embert mentettek ki. Tegnap este mintegy 6 millió ember lakóhelyén volt érvényben árvízriasztás vagy figyelmeztetés. Napsütést ígérnek felhőkkel holnapra, később aztán már záporok, zivatarok is jöhetnek, először leginkább az északi középhegységben, illetve a Dunántúlon. A hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul. Szombaton elvonulhat a felhők többsége, sokat süt majd a nap, némi csapadék azonban még mindig érkezhet. Napközben 28-35 fokot mérhetünk majd kint. Vasárnap a napsütés mellett megint kialakulhatnak záporok, zivatarok, délután 27-34 fok lehet majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Mindenki döntse el maga, hogy este 8 óra magasságában melyik a jobb program, vagy a szimpatikusabb. Kimenni a szabadba, hogy az George Michael tanácsolja, Let's Go Outside, vagy pedig visszabújni az ágyba, pont úgy, ahogy Sarah Connor és TQ teszi a Let's Get Back to Bad Boy-al. Én csak annyit tudok ezt hozzáfűzni, mint a Bon Jovi-ek. Szép estét, vagy hát szép napot. Have a nice day!
3: Ez a Night Shift a best.

Beszlepem a legjobb zenek. A tegnapi Anglia-Argentina elődöntőn az angol gól után bevágták David Beckhamet és Victoria Beckhamet, ahogy örülnek a gólnak. Hát aztán elképzelem, hogy mennyire csalódottak lehetnek. Kedves Victoria, az összes Spice Girls rajongó pont ilyen csalódott évek óta, hogy nem vagy.

FM a legjobb zenék, hogyha lehet hinni a pletykáknak, akkor 2027-ben vagy utána 28-ban kerülhet a mozikba a Matrix 5. része. És ugye ezt miért most mondom? Hát mert a most érkező úriember akkor a Matrix rajongó, hogy a művész nevét is a főszereplő után kapta, vagy hát adta magának, de hogy ne legyen belőle jogi vita, egy Y-t még az E meg az O közé beszúrt, úgyhogy Neo-ból így lett Neo. Jön a So Sick, itt a

Best FM, a legjobb zenék, hogy minden másképp lesz holnap, mint ma, azt azért nem mondanám, ugyanúgy meleg lesz, mint ma. Jó, picikét melegebb lesz. 35 fokos nappali maximumra tessék számítani. Felhő és csapadék viszont már nem fogja zavarni a nyári kánikulát.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Tovább erősíti a kormány a fogyasztóvédelmet. Nem tartják meg hétvégén a Balatonátúszást. A zivatarokat néhol jégeső kísérheti holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Mindenhol az egészségügyi határérték alatt van az aszbeszt szennyezés mértéke a legutóbbi jelentések szerint, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A helyzet a szombathelyi Oladi Plató város részben a legsúlyosabb. Itt nagy területen van jelen a szennyezés, ezért a kormány mintegy 12 kilométernyi közúton elrendelte az aszbeszttel szennyezett zúzott kő eltávolítását. Máshol nem indokolt azonnali beavatkozás. Döntött a kormány a szakképzési rendszer átalakításáról is. Itt januártól megszűnik a kancellári pozíció, ezáltal a kettős vezetés is. A segítő kutyák kapcsán arról határozott a kabinet, hogy ezeket az ebeket lehet majd póráz nélkül vezetni közterületen. Tovább erősíteni a kormányzat a fogyasztóvédelmet. Ennek érdekében a tervek szerint a gyártóknak egy QR-kód segítségével részletesen kell tájékoztatniuk a fogyasztókat a termékek tartóságáról, javíthatóságáról és a pótalkatrész elérhetőségéről. Csalókra figyelmeztet a rendőrség, ismét adathalász üzenetek terjednek, az SMS-ekben közlekedési bírságról értesítik a címzetteket a bűnözők. A befizetéshez és az ügyintézéshez megadott link egy hamis weboldalra vezet, amely hasonlít a rendőrség felületére. Az ORFK azt kéri, senki ne kattintson a linkre és ne adja meg adatait, mert így könnyen elszedhetik a pénzét. Egyúttal jelezte, a rendőrség soha nem szól SMS-ben a bírságról. Nem lesz Balatonátúszás a hétvégén. A szervező Budapest Sportiroda ügyvezetője rádiónknak elmondta, a kiszámíthatatlan időjárás miatt döntöttek így. Kocsis Árpád jelezte, a Balatonátúszást várhatóan jövő hétvégén rendezik meg Révfülöp és Balatonboglár között.
2: A Siófoki Meteorológiai Szolgálatnál az a döntés született a mai napon, hogy ezen a hétvégén az idő Balaton átúszást és a Jettel Balaton áthúzást nem tudjuk megrendezni. Az időjárás várható változása, a bizonytalansága miatt biztonságosan nem lehet lebonyolítani az eseményt. Akiknek nem felel meg a következő hétvége, az vissza tud lépni az eseménytől, és a döntés pedig jövő héten csütörtökön, szintén délben születik meg.
1: Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sokat süthet a nap, délutántól viszont záporok, zivatarok is jöhetnek, főleg az északi középhegységben, illetve a Dunántúlon, estétől pedig a középső ország részben is. A zivatarokat intenzív csapadék, jégeső és erős viharos szél kísérheti. A hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul. Szombaton elvonulhat a felhők többsége, sokat süt majd a nap, némi csapadék azonban még mindig érkezhet, napközben 28-35 fokot mérhetünk majd kint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Évekkel ezelőtt volt már arról szó, hogy egy fesztivál keretein belül Magyarországra látogat majd. Ez akkor meghiúsult, de most 5 nap múlva a Teltházas Puskás Arénában lép majd színpadra Mr. Worldwide, és biztos vagyok benne, hogy ez a most érkező dal is a repertoár részét képzi majd. Jön Pitbull és az I Know You Want Me-t a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en Wild Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék. Best.

Best FM, a legjobb zenék, 8 nap, szóval pont benne vagyunk. Július 24-én ünnepli, nem áruljuk el, hanyadik születésnapját Jennifer Lopez, de az biztos, hogy egy 10-15-öt simán letagadhatna. Jön a Love Don't Cost a Thing itt a Besten.

Best FM, a legjobb zenék. Ez egy mindig visszatérő dilemma, hogyha egy fantasztikus művészről, színészről, zenészről, bárkiről kiderül, hogy a privát életben borzasztó dolgokat művel, akkor vajon a művészt és a teljes életművét is bojkottálni kell, vagy csak a magánembertől kell elhatárolódni? Tiziano Ferro esetében úgy hangzik ez a kérdés, hogy ha most választhatna, akkor újból egy R. Kelly dalt választana-e első kis lemezéhez. Érkezik a

Best FM a legjobb zenék, akik szeretnék látni élőben a 90-es évek egyik ikonikus R&B csapatát, az En Vogue-ot. Itt a soha vissza nem térő alkalom. Ma este Finnország, aztán 17-én, 18-án és 20-án Hollandia, 22-én pedig

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Több ezer milliárdos vasútfejlesztési programot indít a kormány. Fokozott közbiztonsági akció kezdődik a fővárosban. Marad a meleg idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Több ezer milliárdos vasútfejlesztési program indul nagy részben uniós forrásból. Egyebek mellett erről döntött előzetesen a kabinet, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, ennek része lesz sok helyen pályarekonstrukció, villamosítás, emellett mozdonyok, kocsik, hévszerelvények beszerzését, tramtrain hálózatok kiépítését is tervezik. A Baross Gábor programot jövő hét elején mutatják majd be. Társadalmi párbeszédet kezd a kormány a közlekedésbiztonságról, jelentette be szintén a miniszterelnök. A cél, hogy kevesebb legyen a halálos és súlyos baleset. Az egyeztetés a kormány.hu oldalon zajlik majd több hétig. Az öt téma a gyorshajtás, az utcai versenyzés, a szankciók szigorítása, az automatikus sebesség ellenőrzés és az e-rollerek. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. A kormányfő jelezte, kiemelt ellenőrzések zajlanak majd például a forgalmas belvárosi szórakozóhelyek környezetében, valamint Rákos rendező térségében, tekintettel az utóbbi időben tapasztalt közbiztonsági problémákra és lakossági jelzésekre. Az akcióban a BRFK, a készenléti rendőrség és a polgárőrség mellett a szociális és egészségügyi ellátórendszer szereplői is részt vesznek. Idén nyáron is megkezdte munkáját a balatoni elsősegély nyújtó szolgálat a tó déli partján. Évről évre többszörös a túljelentkezés, így a legfelkészültebb önkéntesek segítik a bajba jutottakat 7 település 10 strandján, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
3: A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt kötelékében dolgozó fiatalok rendszeresen járnak a tanévben iskolai előadásokra, rendezvényekre, viszont a nyári időszakban erre nincs lehetőség, éppen ezért sokan jelentkeznek. Önkénteskedni. Kiemelten fontos az is, hogy nagyon sok olyan önkéntesünk van, aki az elsősegély nyújtás alapjaival megismerkedett. Ezek a fiatalok azok, akik egyébként később egészségügyi pályát választanak. Azt se felejtsük el, hogy sokan közülük most járnak először a Balatonon. Kellemes időeltöltést, a kikapcsolódást, illetve a hasznos tevékenységet lehet ötvözni.
2: Napsütést ígérnek felhőkkel holnapra, később aztán már záporok, zivatarok is jöhetnek, először leginkább az északi középhegységben, illetve a Dunántúlon. A hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul. Szombaton elvonulhat a felhők többsége, sokat süt majd a nap, némi csapadék azonban még mindig érkezhet. Napközben 28-35 fokot mérhetünk majd kint. Vasárnap a napsütés mellett megint kialakulhatnak záporok, zivatarok, délután 27-34 fok lehet majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Szép keretes szerkezetbe foglaljuk a következő 60 percet 10 és 11 óra között. Ez a keret pedig nem lesz más, mint a fiú zenekarok. Az óra végén majd a Backstreet Boys érkezik a Larger Than Life-el, és mondhatjuk, hogy a nagy ellenlábas, a nagy konkurencia, az NSYNC nyitja ezt a 60 percet az It's Gonna Be Me-vel.
4: Ez a Night Shift a Best

a mesét. Best FM a legjobb zenék idén is, majd késő ősszel az Amsterdam Dance Eventen derül ki, hogy ki hanyadik helyen végzett a DJ Mag Top 100-as szavazásán, és az ezen történő részvételre való buzítást a most érkező ATB már elég hamar elkezdte. Ő már a héten az összes social media platformjára felrakta a szavazásra buzdító kis képeket és videókat. Aki szavazni nem szeretne, de szeretné őt élőben látni, augusztus 29-én megteheti majd Budapesten, amikor is a Budapest Parádé legszebb pillanatait

a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, köszönhetően az angol válogatottnak, meg a szurkolóknak és persze a futballvilágbajnokságnak. Az Oasis Wonderwall 30 év után ismét ott van a legjobb 10 között az angol listán. A Murder on the Dance Floor-nak ehhez egy mozifilm kellett, a Saltburn. Sophie Ellis Baxter érkezik itt a Besten a legjobb zenék között.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Bajnoki címet nem ünnepelhet az angol válogatott ezen a VB-n, úgyhogy maradnak azok az emlékek, amikor a szurkolók a csapattal együtt éneklik az Oasis-szel a Wonderwallt, amit talán Robbie Williams sem sajnál, annak ellenére, hogy ő írta a FIFA hivatalos himnuszát Laura Pausinivel. Ez a dal már, mint a Desire is hamarosan érkezik.
1: Ez a Night Shift a Best

Best of a Legem zene. 2005-ben kétszer is stroke-ot kapott Edwin Collins, de 2007-re már felépült annyira, hogy újból színpadra tudott állni, és ugye már nem gitározik a koncerteken, de ezért a hangját még ugyanúgy ki tudja ereszteni. Jön a Girl Like You itt a Best of.

Best FM a legjobb zenék, és akkor jön a hivatalos FIFA himnus Robbie Williams-től és Laura Pausini-től, amit majd az árülnepségen is előadnak vasárnap. Figyelem, az árülnepség az nem egyenlő a félidei show-val, ott teljesen mások lépnek majd színpadra. Ennyi volt már a Night Shift, holnap természetesen péntek, ami azt jelenti, hogy Night Shift extra, a szombati rezidensünk Slim Fit Szabi fog majd hozzám csatlakozni. Érkezik a Desire, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelése.